Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kisküküllő, Maroskükülő vidék anyanyelvi képviselői mellett. Engedjék meg, hogy bemutassam a zenekart. Száz Csávásról érkeztek valóban. A másik oldalról kezdem, mert Molnár Pétert nagy szeretettel fogadta be a társaságát. Ő van a Bőgőnél és a zenész dinasztiák nagyjai. Tehát Molnár Péter, Mezei Ferenc Csángáló bácsi, ugyebár. Brácsánál gyönyörű leánya, Mezei Tinkuca Toma asszonyom a másik brácsával. Mezei Bálint az ifjú. Prímás, tehát hegedülni fog. És Dumnyezu, azaz az Isten, Jámbor Ferenc a másik hegedűnél. Egy kis ízelítőt hallottak a tánczenéből, amit ők kiválóan muzsikálnak. Tökéletesen megállják a helyüket, mint koncertzenekar is. És hogy mégis miből táplálkozik ez az anyanyelv, ami a Magyar Népdal napján nagyon sokszor el kell hangozzon, az valójában a természetes emberi mozgás és ének. Tehát a következőkben egy olyan összeállítást fognak hallani és látni, amit hál' Istennek egy olyan adatközlő szintű táncos és családja, valamint kiváló táncpedagógus kollégák fognak fölmutatni, akik ezt valóban eltanulták, megtanulták, ugyanis Kis István magyarlapádi, tehát ez a bizonyos Hegymegetti és Enyed környéki rész szülötte. Kis István és felesége Erika, Demeter Erika, valamint Gyémánt Ádám is, ahogy az elhangzott kedves felesége Lívia, csodálatosan megtanulták a csávási magyar táncokat. Tehát egy Hegymegetti, azaz Enyed környéki és Kutasföldi magyar rend következik. Férfi táncokkal, annak lassú és gyors változatával, és csárdással természetesen. Fogadják őket szeretettel!

Demeter Erika, Kis István, Magyar Lapád, Gyémánt Ádám és Santos Lívia következnek. Pista bácsit pedig megkérem szeretettel, hogy bökjön meg, mikor ilyen süketséget csinálok. Jámbor István, Pista bácsi, Dunnyezó Pista, ahogy a gyimesiek hívják őt, nem Ferenc. Sángáló Feri bácsi. Kedves barátaim, nekem különös öröm, hogy Csávási akkor együtt énekelhetek, együtt léphetek fel. Sok szép tizenesztendőt töltöttünk együtt az elmúlt időszakban, és nem elsősorban a színpadon. Ennek a, lehet mondani most már műfajnak, vagy ennek a zenevilágnak egyetlen egy nyitja van, a természetesség, ami a magyar népdali is. A következőkben próbálunk olyan természetes összeállítást előadni, mégpedig Balázs Telkéről, amiben az emberének szólal meg. Ők kiválóan kísérnek lakodalmak bárhol, bárkit, bármikor, de azért ezt jól tudjuk, és ők is tudják, hogy a magyar népdal, a dal önmagában való dolog. Az ember befelé énekel, és amikor kifelé énekel, akkor esetleg örömöt szerez azoknak, akiknek nincs meg éppen az a hangi képessége. Következőkben Balázs Telke, ez Meggyes fölötti falu, jó részt románok lakják. Most már. Az a 10-12% magyar csökkenőfélben van, és akiktől én tanultam ezeket az énekeket, kiváló énekesmesterek. Fogarasi Pista bácsi, Fogarasi Katica, sajnos az elmúlt néhány évben haltak meg. Az utolsó pillanatok után vagyunk, ezért én örömmel hívom föl mindenki figyelmét, hogy amennyire csak tud, próbálja meg a környezetében a még régi táplálékból zenélő embereket megkeresni, megtalálni. Magyar népdalok következnek a hangszeres kíséretben Balázs Telkéről.

Köszönjük szépen Szász Csalási zenekar Balázs Felki muzsikával. Köszönöm. Kedves barátaim, a következőkben ennek a Maros-Kükülő vidéknek a vegyes nemzetiségéből való másik etalon gyönyörűséget fogják felmutatni a zenészek. Románság lakja ezt nagyon régóta, Lázár István tessék olvasni, aki gyönyörűségesen leírja, hogy hogyan is románosodott el a 19. században a magyar nemesség által ez a vidék, ez az Alsó-Fehér vármegye és Kis-Küküllő vármegye, és akkor egy kicsit tisztább képet kapunk néprajzilag is, de most mi az értékét nézzük ennek, mert hát mi lenne más, ha nem értékes. Tehát román énekelt és táncolt zene, Dojnát fog énekelni, vagy muzsikálni Pista bácsi, forgatós, román forgatós, az az invertitát és hercegot fognak táncolni kedves bemutatott táncosaink.

Tisztelt közönség, ez volt a románság. Következőkben megint egy érdekesség. Ugye ezek a cigány családok, ezek a zenész dinasztiák valóban a mai napig adják egymásnak a tudományukat. Egészen kicsi kortól adják a muzsikát, a hegedűt, a hangszereket a gyermekek kezébe. Így egyáltalán nem véletlen, vagy náluk nem ritkaság, hogy apa lánya tanítja, tehát apát, lányát az apja tanítja zenélni. Jelen esetben ugye Mezei Tinkuca fog muzsikálni, aki az édesapjától is a zenekartól tanul természetesen, ő brácsázni fog pontosabban, a muzsika az a fiának, Bálintnak a kezébe van. Tehát az anya és a leánya fognak a következőkben székelyverbunkot együtt.

Mezei Bálint 14 éves. A hölgyek korát nem illik emlegetni. Bőgővel segített Molnár Péter. De ő is éppen elég fiatal, Tinkuca Komárom. Következőkben pedig az a műfaj szólal meg, a két adatközlő és idős mester hangszerén, Dumnyezó és Csángáló, azaz Jámbor István és Mezei Ferenc hangszereiből, amit asztalinak hívnak ők, és gyakorlatilag annak a népdal éneklésnek a változata, amit mulatságokban közösen együtt szoktak az emberek, vagy egyenként asztalozáskor ezek a cigány zenészek végig kísérni. Tehát cigányság köréből való cigányasztalit játszik Pista bácsi, Dumnyezó, és kíséri Mezei Ferenc Csángáló.

Kis István, Kis Demeter, Erika és a Száz Csávási zenekar. Most pedig Jámbor István Dumnyezó Pista bácsi fog nekünk énekelni olyan dallamot, amit a cigányság a magyarságtól tanult, és gyönyörűen el tudják ők is a saját szavaikkal és hangszerrel.

0: Jámbor István, az ő öregedően is gyönyörű hangjával. Mit csináljunk, mondjál, mit csináljunk? Így. Következőkben, kedves barátaim, olyan énekesekről és olyan egyszerű parasztemberekről szeretnék megemlékezni gyakorlatilag, akik a Magyar Népdal napját és annak alapját adják gyakorlatilag így az elsősorban énekes világunkban. Magamra fogok énekelni, mondom ezt Pista bácsinak is, zenekar nélkül fogok énekelni.
1: Kedves hallgatóink, a Szász Csávási Zenekar és Nyitrai Mariannak közös koncertjét hallották, melyet 2018-ban Martonvásáron a Magyar Népdal napján rögzítettünk. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
3: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 164. adása.

A FolkMe egy nemzetközi, innovatív zeneoktatási projekt és digitális platform, amelynek célja, hogy a hagyományos népzenei örökséget modern digitális eszközökkel mentse meg, és kreatívan integrálja a középiskolai és alapfokú oktatásba. A platformon szereplő zenészek többsége a mai Revival mozgalom képviselője, nem pedig idős falusi adatközlők. Ezen a hétvégén a 2019-ben indult FolkMe digitális projektet mutatjuk be.

A Folk Me szellemi elődjének tekinthető a Polifoni projekt. Bot Miklós és kollégái azt a célt tűzték ki, hogy az ukrán falvakban fellelhető zenefolklort összegyűjtik. Majd egy online népzenei archívumot hoznak létre, ahol mindez hallható, látható. A lehető legjobb hang- és képtechnikát használták, szem előtt tartva azt, hogy minél átláthatóbb legyen a honlapon található tartalom. Például többsávos nézet is elérhető a menüpontok között, vagyis egy gombnyomással meg lehet határozni, hogy a videón egyébként együtt éneklők közül kit halljunk, vagy ne halljunk. Ez a platform nem helyettesíti a személyes népzenei képzést, de hatalmas segítség lehet az oktatóknak és a tanulóknak. Érezhetően megnőtt az igény a népzenei oktatásra Magyarországon, de nagyon kevés a szakember. Így módon a két említett platform, a Polifoni projekt és a Folk Me támogathatja egymást. Vagyis nemzetközi tapasztalatcsere is kialakulhat a zeneoktatásban.

a Folk Me projekt felvételeiből válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallották!

A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vérajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

vasra vered engem. Oh,

0: tud, hát verjen vasra, a betyár nem jó jár, saját kedves lován lopom el a kökény szemű lányát.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

Dankó Rádió. Kékesen FM 99,8. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szedik a medgyet, nem szedik a medgyet, szedeles kós.

a meccs falhelyére. Ezt lerázza a meggyet, te meg babám szedjed a rózsás kötényedbe. Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szokásba.

történjen. Felmegy a legény a fára, a magfa a tetején. Azt lerázza a magkot, te meg babám kapkod a rózsás kötényedben.

sose tud, hogy mi a bú, soha se négy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világa, szép legyen, mint

0: tervedet sok szerencse kísérje.
1: Dankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

rázza a meggyed, de meg babán szennyed a rózsán sötégedve. Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött be szokásba. Nem szedik a makkot, nem szedik a makkot, ödeles kosárba. Fölmegy a legény a fára, a makfa tetejére. Lerázza a makkot, de meg babám kapott a rózsás kötényelve. Fölmegy a legény a fára, a makfa tetejére. Lerázza a makkot, de meg babám

bocsássala meg elég.

elveszik a csúnyajájt a jussáért. Libabáj, kacsabáj, kacsabáj, libabáj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyajájt a jussáért. Libabáj, kacsabáj, kacsabáj,

Tessék a csúnya járt a jósságé. Libáj, kacsamáj, kacsamáj, libomáj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya járt a jósságé. Libáj, kacsamáj, kacsamáj, libomáj, de jó volna belőle egy darab már. Az asszony, ha veszekszik, nagyon hamar öreg.

az, aki veszeszi, csak az asszony, az asszony öregszi. Az idő bár elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki veszeszi, egyedül csak az az asszony öregszi. Maradjon, csak maradjon békességben az asszony.

egyedül csak az az asszony öregszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki beszegszik, egyedül csak az az asszony öregszik.

0: jön a babám, érzem én azt. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Csak úgy mondom magának, úgy, ahogy van, elfogadom babámnak. Akármilyen szegényen, hogyha látom, oda vagyok egész

sokkal, hogy vigyázz a gulyára.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A tervezetnél 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőttre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthofer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Az ország egész területén biztosított az ivóvízellátás. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt azonban a tárcavezető továbbra is arra kért mindenkit, hogy takarékoskodjon, takarékosan használja a vizet. Csaknem 20%-kal esett vissza a dél-balatoni vendéglátók forgalma a tavalyihoz képest. A hétvégék még erősek, hétközben azonban kevés a vendég. A Velencei tónál a csökkenő vízszint miatt különösen gyenge a szezon, miközben a magas költségek és a munkaerőhiány miatt több vendéglátóhely bezárt, vagy csak hétvégén tart nyitva. Kórusfesztivál kezdődik ma Pécsen, a szombatig tartó Pécskantáton csaknem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnai negyedben is fellépnek. Lesznek sétáló koncertek a belvárosban, valamint közös éneklés a Széchenyi téren. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály központban tartott gálakoncerten Karl Orff Carmina Buránája csendül fel. Egy hír az úton lévőknek. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. A határ felé jelentős torlódás alakult ki. Végül pedig az időjárásról. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 3-án, hétfőn reggel, lassan 10 perccel, 6 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő lesz a segítségemre. A következő 4 órában igyekszünk mindenből a legjobbat nyújtani Önöknek. Érdekes friss információkat és mellette kiváló muzsikát. Viktória, Elizabeth és Erzsébet. Két operett és egy musical részlet várja majd Önöket ebben az órában. Ábrahám Pál művéből, a Viktóriából, Simon Boglárka előadásában hallgatjuk meg a Nem forog már Dorozsmán, az Öreg szélmalom kezdetű dalt. Janza Kata, akinek szívből kívánunk nagyon boldog születésnapot, az Elizabeth című musicalből ad elő részletet, Az már nem én lennék. A dal címe, az Erzsébet című Huszka műből pedig Kalocsai Zsuzsa jóvoltából hallgatjuk meg a Rózsám, Viruló kis rózsám című dalt. Kalocsai Zsuzsának is nagyon boldog születésnapot kívánok. Természetesen a híres születésnaposokról szóló összeállításunk mellett ma is köszöntjük a névnaposokat, lesz egy rövid történelmi visszatekintés is nem sokára. Elsőként Pataki István énekel a Nóta címen Rózsabokor a domboldalon. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott. De megcsaltál mással éled világot. Talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott. Rád gondolok, mikor

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágon vadpajtás. Azt hazudja éjjel a pagondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet a

0: Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszonya sok mindent megér.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
2: Úgy néz ki, hogy a történelemben szinte minden napra jutott egy pápa választás. Így volt ez 1057-ben is. Ekkor szentelték 10. István pápát pápai hivatalába. Az egyházi fegyelem megszilárdításán felül rendezni kívánta a megszakadt kapcsolatokat a keleti egyházakkal, de váratlan halála miatt mindössze néhány bíboros kinevezésére maradt ideje. 1492. augusztus 3-án Kolumbusz Kristóf elindult Huelvából, hogy nyugat felől jusson el Indiába, október 12-én kötött ki a Bahama-szigeteken, és felfedezte úgymond Amerikát. 1601 zajlott a Goroszlói csata, a Habsburg Birodalom hadserege Giorgio Basta parancsoksága alatt legyőzte Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem seregeit. 1708-ban II. Rákóczi Ferenc csapatai szenvedtek vereséget az osztrák császári haderőtől Trencsén mellett. 1904-ben Nagyszebenben nyílt meg az első trolibusz üzem a történelmi Magyarország területén. 1914-ben Németország hadat üzent Franciaországnak, és ugyanezen a napon Törökország elzárta a Dardanellákat. 2004-ben pedig a Cape Canaveral űrközpontból útjára indult a Messenger nevű amerikai űrszonda, melynek feladata a Merkur holdjaként méréseket végezni a bolygóról. Ez mind augusztus 3-án történt, az elmúlt évtizedekben, évszázadokban.

vágyom. Én azt mondom, hogy abban bízzunk, hogy nem dől meg a 2017-es napi rekord. A hőmérsékletet illetően derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, akkor Békés Sámsonon 40,1 Celsius fokot mértek. Ma, augusztus 3-án a következő névnaposokat ünnepeljük: Ágostokat, Haraldákat, Nikodémuszokat, Tesszákat, a fő névnaposok pedig a Herminák. Ez vagy a Hermann férfi név női párja, vagy pedig a germán Ermin vagy Irministen nevével összefüggő névadás. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek! A Dankó Rádióban önöknek játszom a folytatásban a Budapest keringőt Melis György előadásában.

legédet cseppjéből. Oltjuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, mert azt ingyen nem adják. Oltjuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, ír.

0: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
1: 1811. augusztus 3-án született meg Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem létezhetnének ma. Egyébként az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. A nagy sikert az 1854-es, még egyszer mondom, 1854-es New York-i kiállításon bemutatott felvonójával aratta, beszállt a liftbe, félelmetes magasságba emelkedett, majd elvágták a fenntartó köteleket, ekkor működésbe lépett egy zárszerkezet, és a fülke a magasban maradt, a feltaláló pedig éppen és biztonságban visszaereszkedhetett a földre. 1863-ban ezen a napon született az Egri csillagok írója, Gárdonyi Géza. Persze ő biztos boldog lenne, hogyha nem csak ekként hivatkoznánk rá, hanem mint költőre, drámaíróra, újságíróra és pedagógusra. Első ízben 16 évesen az Egri Füllentőben publikált egy humoreszket, ezt pedig Gárdonyi Z. Géza néven írta alá, írói nevét pedig születési anyakönyvezési helyszíne Gárdony után választotta. 1930. augusztus 3-án született Süsü tervezője, Lévai Sándor, bábszínész, emellett természetesen báb és díszlettervező is volt. Ma ünnepel Másik János, zeneszerző, billentyűs, énekes, gitáros, a Munkácsy Mihály díjas festőművész, a Bizottság Együttes egykori tagja, Vahorn András és Kalocsai Zsuzsa, Jászai Mali díjas, érdemes művész, színésznő, operett primadonna, nekik is és önöknek is kedves ünnepeltek, nagyon sok boldogságot kívánok. Természetesen Kalocsai Zsuzsa felvételével köszöntöm önöket. Rózsám, viruló kis rózsám szól a részlet Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből. Közreműködik az Operett Színház zenekara és musical együttese Maklári László vezényletével.

Jó reggel, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára 7 óra következnek a hírek, addig Kovács Andor és együttese egyik 1957-es felvételét hallhatják. A címe Stardust, a következő zenei óra pedig Csárdással indul majd, ez lesz a Csicsak Rózsán, Kis Attila Andor előadásában, ifja Berki Bélai zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi TV csatornának adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének kell kötelezettséget, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Fostoffer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőttre a Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette ki az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról, illetve a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a perzse ország ellen a napokban bejelentett nagyszabású katonai műveletet. A közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempészek és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló több tízezres migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A hatóságok tagadják, hogy nyomásgyakorlás céljából szándékosan engedték volna át a tömeget a spanyol exklávé határán. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 ezeren jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába, közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom, mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Ma fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. augusztus 3-a van, hétfő, 6 perccel múlt, 7 óra. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Körülbelül fél óra múlva fedezünk fel egy újabb magyarországi települést, megismerkedünk a történelmével röviden és természetesen a látnivalóival. Az óra végén jelentkezik majd népzenei szótárunk, dr. Juhász Katalin néprajzkutatót hallhatják a hét jeles napjairól, és olyan muzsikákat, mint a Gyere haza kincsem Kollár Katalin előadásában, vagy a Szeretni bolondulásig Fényes Szabolcs és Szenes Iván slágere Behumi Dóri és a Budapest bár jóvoltából hallgatjuk meg, vagy részlet a hamburgi menyasszonyból, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, az Operett Színház szólistái előadásában. Elsőként jöjjön már is egy Gemini sláger, 1974-ből, a címe Holnaptól nem szeretlek. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Jó reggelt, kedves Dankócs Aláder, is napot kívánok! Na, a nyár most aztán igazán megmutatja az erejét. Ilyenkor nem kell sietni, a reggel még kegyes hozzánk, talán még nyitva lehet az ablak. Egy kicsi ideig a madarak szólnak, a kávé vagy a tea is elkészült, ha pedig ezekben a napokban mondjuk az unokák is megérkeznek, nem az legyen a fontos, hogy minden tökéletes legyen. Sok év múlva ugyanis nem arra emlékeznek majd, hogy milyen rend volt a lakásban, hanem arra, hogy együtt nevettek, meséltek vagy fagyiztak egyet. Úgyhogy legyen ma is helye egy mosolynak és egy kis lassításnak. Ásít az ég, vihar készül a pusztán, persze csak nótában. Kis Károly előadásában hallgatjuk meg ezt a nótát most. Jó reggelt!

Minden településnek, legyen az kicsi vagy nagy, megvan a maga története. Erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Generációk születtek, szerettek, éltek és vettek búcsút, és mindegyik számít, és igyekszünk mindegyiket megismerni, megismertetni. Nem sokára egy újabb magyarországi településre látogatunk el. Addig elsőként Szakó Julianna előadásában hallhatják a klasszikus piramislágert, a Volna két életem című dalt, egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban.

kocsi farága. Kék a szeme, szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad magáé. Kék a szeme, szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad.

0: Bencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
1: Tyúkod nagyközség arról is nevezetes, hogy az egyetlen kébetűs település Magyarországon, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a Csengeri járásban találjuk a Szatmári síkságon, az Ecsedi láb szélén terül el Mátészalkától 28 kilométerre délkeletre. Neve a tyúk főnévből képződött, amelyet hajdan személynévként is használtak. Írásos emlékek 1181-ben említik először a község nevét, de több változatban is szerepel a későbbi években. Hívták Tenykodnak, Egyetkutyának, Eketyukodnak, de pontos feljegyzés nem igazolta eddig, hogy mióta ismert Tyúkod néven. A falu, mint település valószínűleg már előtte is létezett, csak írásos feljegyzések nem készültek róla. A terület legnagyobb részét láb borította, mely nem volt összefüggő, hanem kisebb-nagyobb szigeteket képeztek, melyek igen alkalmasak voltak emberi letelepülésre. Nos, ezek a települések az árvizek utáni időkben lassan megszűntek, lakói pedig a községben telepedtek le. A tatári járás ezt a települést is feldúlta, lakói a láb szigeteire menekültek, de hátrahagyott javaikat teljesen elvesztették. Az elesettek birtokait IV. Béla királyunk pedig eladományozta. Tyúkod szinte mindegyik nemese részt vett a Dózsa-féle parasztháborúban. A paraszthadakhoz csatlakozott nemesek valamennyiét birtokelkobzással büntették, egy oklevél tanúsága szerint a birtokok legnagyobb része a bátoriak kezébe került. De hadba hívta a tyúkodiakat Rákóczi hívószava is, ma is fellelhető írások név szerint sorolják a résztvevő nemeseket és gyalogos katonákat. E század végének egyik nagy eseménye volt a Szatmáron lezajlott boszorkányper, ahol két tyúkodi boszorkányt, Kós Annát és Rekettyés Helénát mágiára ítéltek. A 48-as szabadságharcban ugyancsak egy önálló alakulattal vettek részt a tyúkodiak. A szabadságharc bukása után csak páran tértek haza, nagyobb részüket besorozták az osztrák hadseregbe. Ekkoriban jutott nagyobb birtokhoz az Urai család, akiket hűséges szolgálataikért bárói rangra emeltek. Emléküket ma a családi kastélyépületek őrzik. Mind az első, mind a második világháborúban sok-sok tyúkodi vérzett el, emléktáblák hirdetik nevüket az utókor számára azon az emlékművön, amely az első között készült el a megyében a háború befejezését követően. A nagy kivándorlások éveiben ezt a települést is sokan hagyták el, és kerestek jobb megélhetési lehetőséget más földrészeken, főleg Amerikában és Kanadában. Érdekes történelmi tény még, hogy itt feküdt hajdan Bürgezd, amely 1546-ban még népes község volt egy feljegyzés szerint, a 17. században a török alatt pusztult el, lakosai Tyúkodra költöztek, ahol egy róluk elnevezett utcát, talán a mai napig Bürgezdinek hívnak az idősebb emberek. Szintén Tyúkod határa rejti az elpusztult Jánosi helység területét, a falu a néphagyomány szerint a láb ingoványába süllyedt. Nagyon szép református templomát, mely 1792 és 94 között épült, nemrégiben szépen felújították. Orgonáját Nagyváradon építette Kremmel János a 19. század elején. Érdekessége ennek a hangszernek, hogy ettől a mestertől ez az egy van Magyarországon. A templom 30 méter magas tornyában két harang van, a nagyobbikat Szlezák László aranykoszorús mester öntötte a 20. század közepe táján Budapesten 1080 kilós. Az Urai kastély, amiről már részben említést tettünk, ez egy egyemeletes épület, báró Urai Kálmán építette a 19. században, klasszicista stílusban, könyvtár és diák otthon működik benne. Tyúkodot is látni kell, önöknek pedig, kedves tyúkodiak, köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják, legyenek minél többen. A következő részletet a hamburgi menyasszonyból most önöknek játszom. A Budapesti Operett Színház szólistái énekelnek. Jöjjön a szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!

0: igaz lesz talán.
1: 8 óra előtt, ahogy mindig, ilyenkor dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását hallhatják az aktuális 7 jeles napjairól, így lesz ez most is. Addig a Darabos Keringőt játssza a Magyar Rádió Esztrád zenekara. 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig Hajdú Júlia és Halász Rudolf szerzeményével startol, a Csak a szépre emlékezem című dallal, Putnoki Gábor 1961-es felvételével.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Minden idők egyik legforróbb kánikulája közepette, a témához illő pásztordallal köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdősora sajnos nagyon is aktuális. Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz. S a folytatásban, Istenem teremtőm, adjál egy szép esőt. Kányádi Sándor így fogalmaz egyik versében. Nyár van nyár, tikkasztó. Kiszáradt minden tó, elapadt a patak. Bizony, sajnos így van, nagyon vészjósló ez az időjárás. A tiszacsegei Tanka Gábor juhász 1937-ben az iménti pásztordal birkákra, vagy ahogy ő nevezi a jószágokat, birgékre alkalmazott változatát énekelte, ugyancsak a csendes eső.

Az esőért nem csak a pásztorok, de az egész nép fohászkodott tartós aszály idején. A magyarországi szerbek esővarázsló szokását és Dodola énekét nemrég már felidéztük Novák Péter és az Etnofon zenei társulás előadásában. Sajnos, bár esett némi eső, a szárazság azóta csak súlyosbodott. A katolikus egyház határjárással, körmenetekkel és más liturgikus alkalmakkal tette hivatalossá az esőfohászt, amelynek a középkor óta részét képezték az esőkérő könyörgő énekek is. Sok helyen a buzgóbb hívek pap nélkül gyűltek össze valamelyikük házánál vagy a templomban, hogy közösen imádkozzanak. Megyesi Norbert, művelődéstörténész, egyházzenekutató, a Vas megyei Perenyén Szekszer Istvánné Németh Katalin kéziratos énekes könyvében találta és hangfelvételen is rögzítette a Máriához esőért fohászkodó népéneket. A holnapi Havas Boldogasszony ünnepéhez is kapcsolódva hallgassuk most ezt az éneket, és a refrénhez csatlakozva mi is kérhetjük a szűzanyát: nyerj hasznos szép esőt, Mária, nekünk, mert itt már csak a csoda segíthet.

0: nekünk.
1: Műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imugoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
13: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, a résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kér mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőttre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Ismét teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, így tegnap késő este óta szinte az egész sziget áram nélkül maradt. A 10 milliós országban a súlyos üzemanyaghiány és az előregedett infrastruktúra miatt az elmúlt hetekben már több hasonló üzemzavar is történt, a helyzetet pedig súlyosbítja az Egyesült Államok által elrendelt olajembargó is. A havannai hatóságok egyelőre nem közölték a meghibásodás pontos okát, sem a hálózat helyreállításának várható időpontját. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmány cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása, aminek a cseréje 70 év felett ingyenes. Kórusfesztivál kezdődik ma Pécsen, a szombatig tartó Pécs kantáton csaknem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnai negyedben is fellépnek. Lesznek sétáló koncertek a belvárosban, valamint közös éneklés a Széchenyi téren. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály központban tartott gálakoncerten Karl Orff Carmina Burana-ja csendül fel. Súlyos baleset történt korábban az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. augusztus 3-án, hétfő reggel 7 perccel, 8 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Hamarosan egészségpercek, 3:49 környékén sütünk, főzünk, és olyan muzsikákat hallgatunk előtte, mint az Én lassan öregszem Pere János előadásában, vagy a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben, Karcagi Nagy Zoltán énekel. Reggeli világzenénk a Margaret Island, Bródi János, Gerendás Péter a Csend című dalának feldolgozása, de természetesen lesz majd operett részlet is, a Titkár dala a Sárga Rigó és az Alkirályból, elsőként pedig Dócs Péter énekel, a Dankó Pisten óta címe, Írom a levelem Balog Máriának, Tordai Zoltán és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Mi az, ami nem csak a koleszterin szintünket, hanem még a vastagbélrák veszélyét is csökkentheti? A mandula és a belőle készült olaj. Mindezek rendkívül jó hatással vannak az emésztésünkre, de azért arra is figyelni kell, hogy nem mindegyik mandulaolaj fogyasztható, erre majd még kitérünk. Nos, ez a gyümölcs az, amely azon túlmenően, hogy nagyon finom, rendkívül egészséges, ropogtatni való, E-vitamin tartalma például jelentős, ez antioxidánsként nagy szerepet játszik számos betegség megelőzésében és az immunrendszerünk erősítésében is. Kitűnő magnézium forrás a mandula, ami szintén szerepet játszik nagyon sok mindenben, a testünk működésében, az ideg és izom működésben, egyenletesen tartja a szívverést, segíti a csontok erősségét, és ez is támogatja az egészséges immunrendszert. Emellett a mandulában B-vitamint, vasat, kálciumot és káliumot is találunk. Az ugye nem mindegy, hogy édes vagy keserű manduláról beszélünk. A mandula magból sajtolt olaj is rendkívül értékes, számos területen felhasználják. Az édes mandulából és a keserű mandulából is nyernek mandulaolajat. Az utóbbinak a magja és olaja étkezésre nem is alkalmas, mert viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz egy olyan vegyületet, ami például a sárga maraszt magjában is megtalálható, és az elfogyasztása után cianiddá alakul át, ami pedig tudjuk jó, hogy nem igazán tesz jót az egészségünknek. Tehát az édes mandulaolaj az, amit fogyasztható formában bevihetünk a szervezetünkbe. Gyulladás csökkentő, immunerősítő és májvédő hatása is ismert, amiben a benne található jelentős mennyiségű E-vitaminnak is szerepe van. A mandula csökkenti akárcsak a dió, a kesudió vagy a mogyoró, a vastagbélrák kockázatát. Egy kutatás szerint, képzeljék el, a vastagbélrák túlélői esetében 46%-kal mérséklődött a rák kiújulásának az esélye, valamint 57%-kal csökkent a halálozás, amennyiben hetente két vagy több adag mandulát és egyéb csontélyes magvat is fogyasztottak. A mandula olaj telítetlen zsírokban gazdag, így fogyasztása hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez is. Emellett még a bőrünkre, a hajunkra is csodálatos hatással van, sőt még pikkelysömör, ekcéma és pattanás esetén is használható. Úgyhogy a mandula sem véletlenül teremtetett, hanem azért, hogy egészségesebbek legyünk általa.

Van egy különleges nyelv, amelyet minden ember ért, és ez nem más, mint a zene nyelve. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy régi dallam bármikor képes visszarepíteni bennünket egy nyári estére, vagy egy családi ünnepre, vagy akár egy régen volt szerelem emlékéhez. Ma pedig, amikor megszólal egy kedves muzsika, megállhatunk egy pillanatra, és engedhetjük, hogy ne csak a fülünkhöz, hanem a szívünkhöz is eljusson. A világ zene nyelve pedig egy olyan nyelv, melyet a világ bármelyik kontinensén értenek, ettől olyan különleges. A következő felvétel Bródy János és Gerendás Péter szerzeménye, a Csend, most a Margaret Island előadásában hallgatjuk meg az ő feldolgozásukban. Este 9-től pedig javaslom, hallgassák Népek Dalai című műsorunkat, benne még több világzene szól.

Egy újra gondolt rakott krumplit készítünk majd el nem sokára Dankó Rádióban. Derűs napot, jó reggelt kívánok! Addig nóták, népzene, utóbbi Versendi Kovács József és Tambula zenekara előadásában Bánáti Kóló, elsőként egy gyönyörű hallgató a Van egy ház a Tiszaparton, Kalina Enikő énekel, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével.

0: mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
1: Mondom, nagyjából 2-3 adaghoz a hozzávalókat a zöldséges rakott krumplinkhoz, nagyjából 5 közepes krumpli, 2 tojás, 1 közepes cukkini, vagy sárgarépa, de akár vegyesen is lehet használni, 1 kis fehér vöröshagyma, 1 evőkanál, mondjuk olívaolaj, 2-3 evőkanál,

a tojás, majd újra a krumplit, a tetejére kanalazzuk. A joghurtot higgyék el, hogy legalább olyan finom lesz, mint a klasszikus rakott krumpli, jó zsíros tejföllel, csak sokkal egészségesebb, betoljuk a sütőbe, aranybarnára sütjük, és akár még friss salátával is tálalhatjuk, mondjuk uborka vagy paradicsom salátával. Jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Lesz nekem dalomba.
1: Dankó Rádió. Tiszafüreden FM 105,2. A magyar zene rádiója.

Erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Balázs Tamás és zenekar a muzsikál. Dankó Pista Csárdás nyitja a következő zenei órát, az a szép Csík József előadásában. Varga Jenő és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi négy csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévé csatornának adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselő csoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Újraindulhatnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a Hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról és a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a perzsa ország elleni nagyszabású katonai műveletet. A bejelentésre jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Újabb ukrán dróntámadás érte hajnalban az egyik nagy orosz webáruház logisztikai részlegét a Vlagyimiri régióban. A raktárkomplexumban tűz ütött ki, ezért az alkalmazottakat kimenekítették. A Zaporizsja megyei Enehrodár polgármestere szerint az ukrán hadsereg az éjjel drónokról elaknásította az ipari övezetben és a város határánál vezető utakat. A robbanások következtében többen megsérültek. A közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempészek és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló több tízezres migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A hatóságok tagadják, hogy nyomásgyakorlás céljából szándékosan engedték volna át a tömegeket a spanyol exklávé határán. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 ezeren jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába. Közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Víztakarékosságra kérik a lakosságot, a turistákat és a vállalkozásokat a horvátországi Krk-szigetén, miután a tartós aszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázison. Az önkormányzatok az öntözés visszafogását és a medence feltöltések korlátozását szorgalmazzák, miközben legalább harmadával csökkentik a közterületi locsolást. A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság együttműködésével elkerülhető lesz a kötelező vízkorlátozás Krk-szigetén. Itthon javul a helyzet, de még mindig jelentős a torlódás mindkét irányban az M1-es autópályán Herceghalom közelében, ahol hajnalban súlyos baleset történt. A párhuzamos 1-es főúton is lassú a haladás. Ma Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délután 36 és 40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

nekik. Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. augusztus 3-án, hétfőn 6 perccel, 9 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, hálás vagyok, hogy ma is bennünket választottak, és remélem, hogy kellemesen indult a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. Nem sokára hallhatják a hét nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó gondolatokkal, talán majd egy napon elmondom te néked a nóta címe, előadója Kovács Apollónia. Tagadom, tagadom, ezt a csárdást Velő Gabriel előadásában hallgatjuk meg, az örök zöldek között pedig hallhatnak majd Ergó slágert, énekel Zalatnai Sarolta, vagy éppen Soltész Rezső, és természetesen Dankó klubos örök zöld feldolgozások is szólnak, cigányzenekari kísérettel. Elsőként Tasziló dala a Marica grófnőből, Haszta de mennyi Tasziló, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Homonnai Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadán Zsolt énekel ezen a 2022-es felvételen. Az Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli.

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott nótánk szerzője, az egyik legismertebb nótaszerző Rácz Béla és Sallai Misi, és kifejezetten a balladai jegyeket vélem felfedezni ebben az alig 2,5 versszakos versben, és egy olyan élethelyzetről mesél, játékosan, évődve, kedvesen, szerelmesen, ami sokkal, de sokkal drámaibb, hogyha mögé nézünk a történetnek, a nóta pedig a talán egy napon elmondom tenéket kezdetű hallgató, és érdemes a végéről megfogni a dolgot, ugye egy olyan szerelmi történet, egy szerelmi háromszög története, amelyben egy idilli, gyönyörű kapcsolat véget ér, mint megtudjuk az utolsó sorból, egy harmadik fél miatt, és ami igazán tragikus és szomorú ebben, és hány ilyenről olvas az ember drámákat, könyveket, vagy lát filmeket, hogy nagyon nehéz elfogadni a valóságot. Nehéz elhinni adott esetben a bálványozott, a körülrajongott és végtelenül szeretett másik emberről, hogy igen, neki is hatalmas része van abban, hogy adott esetben ez a kapcsolat megszakadt. A nóta utolsó sora ugye így hangzik: aki elcsábított, leszámolok véle. Persze pszichológiai értelemben meg tudjuk válaszolni ezt a problémát, az ember így igyekszik a másikról kialakított idealizált képet valamiféleképpen megőrizni, de mindannyian érezzük a szívünk mélyén, hogy ez mennyire káros, sőt egyenesen tragikus, amikor a valósággal nem hajlandó az ember szembenézni. Hallgassuk meg most a nótát Kovács Apollónia előadásában, Mészáros Tivadaré zenekara kíséretével.

0: Erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Születésnapos köszöntésre gyűltünk össze. Remélem Kalányos Vendelnét fel tudjuk köszönteni most.
1: Hello.
0: Jó napot kívánok, Kalányos Vendellel szeretnék beszélni.
1: Igen, buszon vagyok, nem jól hallom ám különben. Most mondja.
0: Bocsásson meg, Hajdú Tibor kerestem a Donkó Rádiótól. Boldog születésnapot kívánok, kedves Vendel.
1: Köszönöm szépen.
0: A 79-be fordulunk, ugye?
1: Igen.
0: A kedves párja volt olyan kedves, hogy...
1: Igen, itt... tudod róla, már sejtem.
0: Ja, értem, elárulta önnek. No, az egész család...
1: Nem árulta, de sejtem.
0: Ja, értem. Egyébként már beszéltünk, emlékszem önre. Tudom, hogy már beszéltünk telefonon az elmúlt években. Abban reménykedem, hogy még nagyon sokszor fogunk ilyen formában összekapcsolódni. A családja nevében nagyon boldog születésnapot kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Isten éltesse, és legyen nagyon szép a hete, az egész nyara. Minden jót
1: kívánok.
0: Köszönöm
1: szépen. Viszont hallásra.

A rádió különös ajándék, de is napot kívánok, a Donkor rádiót hallgatják, talán nem túlzó, amit mondok. Érdekes, mert nem látjuk egymást, mégis tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy különleges, láthatatlan térben együtt töltjük az időt. Köszönjük, hogy ma is velünk kezdték a napot, és remélem, hogy velem tartanak a folytatásban is. Örökzöldek mostantól a Donkor rádió műsorán egészen délig. Sárosi Katalin felvételét játszom most, Majláth Júlia és Kovács Judit szerzeményét. A címe: Imádok élni.

Izgalmas délelőttet ígérhetünk önöknek ma is, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 10 órától ugyanis a híreket követően indul Aranylemezek című műsorunk, Tölgyi Kriszta pedig beizzítja képzeletbeli időgépét, és majd 3 dal erejéig leparkol abban az esztendőben, amikor Fidel Castro és a kubai forradalom győzelmet aratott, a Szovjetunióban pedig fellőtték az első űrrakétát, amely elért a hold körüli térségbe. Ez volt a Luna 1. Ebben az évben állapodott meg Magyarország, Lengyelország, NDK és Csehszlovákia a Szovjetunióval, természetesen a barátság kőolaj vezeték megépítéséről. 1959-ről van szó. A 3 dal pedig, amivel Kriszta megidézi ezt a korszakot, Kovács Erzsi slágere, a Búcsúzni csak nagyon szépen szabad, a Nevetni kell, Kazal László előadásában, és egy Kállai Judit felvétel, a címe Egy rendes ember. Érdemes lesz hallgatni tehát a műsort, mint ahogy a folytatásban is a Dankó Rádiót, benne Soltész Rezső, Rólad álmodozni jó című felvételét.

aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, és rabja voltam, mint egy kisdiák.

jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörten is, hogy gyönyörű

Dankokulós hangulat a folytatásban, de is napot kívánok! Megidézzük a Magyar Zeneházában 2024-ben tartott Dankó gálát, majd egy 2018-as Hódmezővásárhelyi koncertet, és hallhatnak majd egy felvételt, mely Siófokon készült, szintén 2018-ban. Ma kedvem volna valakihez, énekli Budai Beacik szemsokára, Tarnói Kis László előadásában. A Gyere ülj kedves!

0: hát csak menj kedves, jó éjszakát.
1: Néhány szó a folytatásban hallható műsorokról, de erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A 10 órai hírek után indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, a déli harangszót követően pedig ma is jó ebédhez szólunk, a várjonokat Budai Beatrix, 2 órától Szívküldi Szívnek szívesen kívánság műsor Gáz Zoltánnal. Mai műsorunkat is, melyet a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készített, újra meghallgathatják a média.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Borzsás Gábor hangmérnök, a szerkesztő műsorvezető

0: Pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Ma és várhatóan még holnap is elkerülhető lesz az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawattára, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselő csoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Ismét teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, így tegnap késő este óta szinte az egész sziget áram nélkül maradt. A 10 milliós országban a súlyos üzemanyag hiány és az előregedett infrastruktúra miatt az elmúlt hetekben már több hasonló üzemzavar is történt, a helyzetet pedig súlyosbítja az Egyesült Államok által elrendelt olajembargó is. A havannai hatóságok egyelőre nem közölték a meghibásodás pontos okát, sem a hálózat helyreállításának várható időpontját. Lakókocsival ütközött egy távolsági busz Olaszország középső részén Rieti és Terni városok között. A karambol miatt három másik jármű nem tudott kitérni és szintén egymásnak rohant. Legkevesebb 6-an meghaltak, 27-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. Több embert mentőhelikopterrel vittek kórházba. A baleset okát még vizsgálják. Az időjárásról. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
2: Ezek. Jó napot kívánok, az első augusztusi találkozásunkon Tölgyi Krisztina vagyok, és a mai összeállításunk első részében olyan előadókat hallhatnak, mint például a Neoton, Breitner János, Dolly, Vámosi János, Kovács Kati, Demjén Ferenc, Kovács Erzsi és Kazal László. Pályár András és S. Nagy István Annyi arc ismerős című dalával kezdünk, amit a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsor szilveszteri adásában együtt adtak elő a fellépők. Jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A korai táncdalkorszakból 1958-ból szól a következő dal az aranylemezekben. Breitner János énekli saját szerzeményét, Ha úgy gondolod címmel, a korszak egyik legjobb zenekara a Martini együttes kíséretével.
1: Ha úgy gondolod, menj szakíts velem, ha nem vagy volna.

Kékesen FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

csak virágözön. Ha a korzón végig mennek, mindenkit köszön. Istenkém, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán már ma estére már fel is léphetek. Jaj, Kosári Emánuel, pedák Sárika. Itt van az új kollégátok, Pacal Márika.

0: enyém.
1: Gondolták volna, hogy a világ egyik legismertebb szerelmes dalát egy 16 éves tini lány írta? A Bessame Mucho című dalt 1932-ben komponálta Consuelo Velázquez, aki később Mexikó híres zongoraművésze és zeneszerzője lett. 1932-ben viszont még csak egy kamasz volt, és saját elmondása szerint ezt a dalt az inspirálta, hogy mint minden korabeli fiatal, ő is az első romantikus csókról ábrándozott, csak hogy a mélyen vallásos Mexikóban mindenhol azt hallotta, hogy az bűn. A Bessame Mucho nem csak a nemzetközi könnyűzene és jazz egyik legnépszerűbb dala lett, hanem számos előadó dolgozta fel, például a Beatles együttes is, de rengeteg filmben is felhasználták. Nálunk Fekete György magyar szövegével Szeretlek én címmel vált ismerté, és az aranylemezekben Vámosi János előadásában hallhatják a magyar hanglemezgyártó vállalat vonós tánczenekara kíséretével. Utána is maradunk még a szerelemnél, de egészen más stílusban, hiszen Dolly énekli a Novai Gáborral közösen írt szerzeményét, a Hungária Meghalok, hogyha rám nézel című bulislágerét.

És még mindig a szerelem a témánk, hiszen ez kiapadhatatlan ihletforrás a művészetben. A 80-as évek egyik legnagyobb magyar közönségfilmje, a Szerelem első vérig főcímdala következik az aranylemezekben. Dést László és Demjén Ferenc azonos című szerzeményét Demjén Ferenc énekli.

Az aranylemezek következő dala a zenei történetmesélés magas iskolája, a szeretet, az emberség és az együttérzés himnusza. Sökkottó és Sztevanovics Dusán a Festő és a Fecskék című lírai szerzeményét Kovács Kati előadásában hallhatják.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1959-be repülünk, és belehallgatunk, mely dalok voltak akkoriban népszerűek. Kovács Erzsi egy nagyon szép dalt Szűcs János és Pál Benedikt János Búcsúzni csak nagyon szépen szabad című szerzeményét énekelte el a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat tánczenekarával. Kazall László színművész, Nádas Béla és Kepp István Nevetni kell című dalával hódított. Még Kállai Judittól tudhatta meg az ország Majláth Júlia és Széchenyi Mihály ironikus szerzeményéből, hogy milyen is egy

el az maga beleesz, szürke fékes már vendége orra kelepes, befütyül a sehonnai fabábú, nem gyötörhet ma már bú. Amikor egy sláger szöveg értelmetlen mű, úgy érzi az ember, mint az urna egy nagy tű, gyönyű dolog slágereket megint.

ragadt a tű a lemezen. De csuda! De csuda! De csuda! De csuda! De csuda! De csuda!

egy rendes ember este otthon ül, vagy rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

esti rumbát, egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedéllyel szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfi.

A 20. század első évtizedeiben igazán népszerű volt a polka, így aztán nem véletlen, hogy számtalan örökzöld maradt fenn az 1910-es, 20-as, 30-as évekből. Az aranylemezek első részét egy polka egyveleggel zárjuk, amiben sokat fel fognak ismerni, talán az összeset. A hírekig a Stúdió 11 zenekart hallhatják, aztán 11 óra után folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat itt a Dankó

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ma és várhatóan még holnap is elkerülhető lesz az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg azonban mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A kormányfő beszélt arról is, hogy a tegnap esti csúcsidőszakban országosan 700 megawatt energiát sikerült megspórolni. Újraindulhatnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a Hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról és a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a Perzsaország elleni nagyszabású katonai műveletet. A bejelentésre jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Több mint 180 drónt vetett be az orosz hadsereg hajnalban ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, azonban Zaporizsja megyében egy idős férfi életét vesztette, egy nő pedig megsérült. Közben újabb ukrán dróntámadás érte hajnalban az egyik nagy orosz webáruház logisztikai részlegét a Vlagyimiri régióban. A raktárkomplexumban tűz ütött ki, ezért az alkalmazottakat kimenekítették. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselő csoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringarendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető, több helyen a bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL-Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a Szolnoki strandon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt, illetve a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Az erős szél miatt még több helyen ég a komposzt Érd és Százhalombatta között. Az egy hete keletkezett tűzterjedését a hivatásos és önkéntes tűzoltók megakadályozták, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Aranylemezek.
4: további kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A folytatásban Komár László előadásában a My Boy című Elvis világsláger magyar változata, a Fiam hangzik el. Majd Kós János énekli Autede és ifjabb Kalmár Tibor Nyírfák című dalát. A férfi szólisták után pedig Bangú Margit ezúttal egy örökzöldet énekel, mégpedig Szenes Iván és Víg György Veled vagyok még gondolatban című szerzeményét.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.

A 60-as években alakult Omega együttes zenéje az évtizedek alatt természetszerűleg alakult, változott, de bármit is csináltak, az mindig magas minőséget képviselt. 1986-ban nagy sikert arattak a Fekete Pillangó című dallal is, ami azért is emlékezetes, mert ehhez készült a Magyar Televízió produceri irodájának első animációs videóklipje. Kozma Péter rendező és csapata még a mai modern számítógépes technika előtt heteken át készítette retuspisztoly technikával a képsorokat, amelyeken egy szürreális táj és furcsa emberi alakok jelentek meg, mintha csak megmozdult volna egy festmény.

0: A magyar rádiózás idén 100 éves, és ennek az évszázadnak a történelmében fontos szerepet játszott az úgynevezett operettgyár és az operettbrigádok indulása 1949-ben. A Magyar Rádió zenei osztálya azt a feladatot kapta, hogy készítsenek minél több új magyar operettet és zenés játékot, így számos kiváló zeneszerzőt és szövegírót toboroztak, akik éveken át írták a rádió operetteket, melyek dalai közül mostanra sok örökzöldé vált. Királyhegyi Pál regényéből született A ház közbe szól, amit Solymosi Ottó rendezésében 1960-ban mutatott be a rádió. Ebben énekelte Tamási Zdenko és Darvas Szilárd Nem Wurlitzer a Verkli című szerzeményét Bilicsi Tivadar színművész a Jereb együttes kíséretével, amit most felelevenítünk az aranylemezekben.
1: Sípláda szól az udvaron, vidámabb lesz a ház, vígabban főz a nagymama,

lemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétközben 10-től délig aranylemezek.

A mai aranylemezekben már hallhatták Bangó Margitot, és egy újabb előadó következik, akire a legtöbben valószínűleg a Déli harangszó után a Jó ebédhez szól a nóta című összeállításban számítanak, pedig 60-ig is Gyöngyi is szokott örökzöldeket énekelni. A Dankó Rádió Magyar Nóta díjával elsőként kitüntetett énekesnő előadásában Kola József és Szene Sándor szerzeménye az Ott fogsz majd sírni következik. Szív!

Katona Klári már nagyon fiatalon, 13 éves korában énekelt, és a 70-es években is voltak már nagy slágerei. Ezek egyikét Malek Miklós és Esnagy István Száj kék madár című dalát hallhatják most az aranylemezekben.

Bár lassan dél lesz, eljött az idő egy hajnali vallomásra. Fényes Szabolcs és Halász Rudolf szerzeményét Berkes János és a Stúdió 11 előadásában hallhatják az aranylemezekben.

Kedves hallgatóink, ma eddig tartott az aranylemezek. Remélem, hogy jól érezték magukat, és velünk tartanak holnap is. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Tölgyi Krisztina szerkesztő műsorvezető vagyok, és szívből ajánlom a mai jó ebédhez szóló nótát, amelyben a déli harangszó után ma is a legjobb nóta válogatással várja önöket Budai Beatrix. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk jelentkezik, amelyben ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket és továbbítja az üzeneteket. Az aranylemezek ma a Körmendi Együttes előadásában Ejzemon Mihály Lesz maga just is az enyém című örökzöldjével búcsúzik. További kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Klasszikus Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Ma és várhatóan még holnap is elkerülhető lesz az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, a kabinet korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető, több helyen a bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL-Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretett szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanának ki a rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A Szeretett Szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél időnként megélénkül. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A gyanú szemének homály kell és sötétség, mint a bagoly szemének. Az a világosságban nem jól lát. Jókai Mór regényíró szavaival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 3-án hétfőn itt a Dankó Rádióban. Jó ebédhez szól a nóta. Ma 12:00 újra harangoztak itt a Dankó Rádióban, és ez mától így lesz pontban délben minden nap itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem ma is egészen 2 óráig, nótázzunk együtt, már is Karcagi Nagy Zoltán és Egri József énekel, a Ha egy kislányt a szerelem utolért és a Szólj-szólj csalogány című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel, kellemes időtöltést kívánok!

szélesére meg megduplázva kívánjon. Reggel délve csókra áll a csókra termet kis szájom, estére meg megduplázva kívánjon. Ragadós egy

kedvet kap, és maga is azt csinálja. A legény meg a helyet, hogy elkerülné, ha látja. Kedvet kap, és maga is azt csinálja. Szólj, szólj, csalogány rá!

Murgács Kálmán nóta slágerében elhangzik az a szöveg, hogy jegenyefák nem nőnek az égig. Hát ez is egy közmondás, ami azt jelenti, hogy semmi sem tart örökké, és semmi sem növekedhet vagy emelkedhet korlátlanul. A legmagasabbra növő jegenyefa is elér egyszer egy határt, nem érhet fel az égig. Hát vitt értelemben persze arra figyelmeztet, hogy a sikereknek, a hatalomnak, a gazdagságnak, vagy akár a szerencsének is vannak határai. Gyakran akkor mondják, amikor valaki túl magabiztos, vagy úgy tűnik, hogy egy kedvező helyzet soha nem fog véget érni. Helyet kap természetesen ez a csárdás is a soron következő zenei összeállításban, ekkor Dócs Péter énekel. A dalcsokrot Zentai Anna felvételével zárjuk, és a Ha madárka száll az ágra című magyar nótával. Na de előtte még a Csak egy kislány van a világon, és a Ne szígyatok soha engem című klasszikus magyar nóta is elhangzik Szőlős Jemese és Bősi Szabó László tolmácsolásában.

Volt egyszer egy régi tavasz, énekli a folytatásban a fiatal magyar nóta énekes Mészáros András ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával. Dunaszerdahelyi Dankó klubunkon énekelt el András ezt a réges-régi nótát legnagyobb örömünkre. Aztán Bokor János Miskolci Balogh Zoltán zenekarával dalol, ekkor felcsendül László Imre és Csala János közös szerzeménye, a Tinta Ceruzával írott Tábori Levél című dal. Majd Szóka Júlia és Somogyi Erika is nótázásra biztatja önöket. A Sárga a Rigó, Kerek a Cipó és a Fodrozik a Tisza vize című csárdást halljuk ekkor. Itt a Dankó Rádióban.

ugye, éleszel hozzám.

0: Köszönöm szépen!
1: Keresek egy régi utcát, Erős Béla nótaslágerét most a népszerű magyar nótaénekesnő Dóka Zsuzsa adja elő Szomora Zsolt zenekarával, majd Lavotta szerelméről Pere János énekel. A Fekete Véremből című dalt Rigó Mónika adja elő, és a dalcsokor legvégén Kalmár Magda egy táncba hív minket, és önöket, a Dankó családtagjait.

folytatásban egy rövid csárdás csokorral Barabás Izolda érkezik képzeletbeli színpadunkra, ifjabb Senta Ferenccel és zenekarával, és Barabás Izolda éppen ma ünnepli születésnapját, úgyhogy Isten éltessen kedves Izolda erőben, egészségben és főleg boldogságban. Boldog születésnapot kívánunk! Hallgassuk tehát Barabás Izoldát itt a Dankó Rádióban!

Bolyvári Marika, Hámori Imre, Szabó Eszter és Sánta Zsolt nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a következő percekben. Murgács Kálmán szerzeményét halljuk először, mely a forgó és sodró szélről szól. Majd egy bizonyos szőke kislányról hallunk egy jól ismert történetet, valamint a Baj van Nagybaj és a Szegedi Csikós című csárdásokat is elénekelhetjük együtt, itt a Dankó Rádióban.

0: magamból egy kicsit.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.

Bicskei Géza cimbalomjáték a szól a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de persze visszatérünk pár perc múlva itt a Magyar Zene Rádiójában. Továbbra is jó ebédhez szólanóta!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében és a mikrofonnál Vörös Domonkos. Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről beszélt a miniszterelnök a Sándor Palotában, miután megbeszélést folytatott Forsthoffer Ágnessel, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, és ilyen helyzetben nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap is elkerülhető lesz az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai pénzből megvalósuló beruházás a Zala-Szentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretett szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a baptista szeretett szolgálat fővárosi központjában. A szeretett szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. A pontos idő 13 óra múlt 4 perccel, a mikrofonnál Budai Beatrix, és önök a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Benne már is, ha még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, és a Most kezdődik a tánc című csárdást. Előadja Bányai Márton és Kalosai Zsuzsa.

szemű barna lány. Vigyázz, pajtás, jól vigyázz a szívedre, ne menj a boszorkány szigetre, mert oda jár a szegedi lány.

elvitte az őszanyarat, hullámzó Balaton tetején, feleség, feleség, és perdül a lábam. Ezt a négy népszerű magyar nótát most hallgassuk meg Világi Erzsébet, Gáspár Ani, Tolnai András és Benedek Fi Katalin előadásában.

0: Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A magyar zene rádiója.
1: Feleség, feleség, így az élet csodaszép, ha megfőzöd az ebédet, mikor akarod. Te tudod igazán, mire szomjazik a szám, hogy ha ott áll a sör, meg akkor az asszalon. Ha megfőd a csillag, újra, de hogy

dacsülök, újra de hogy nősülök, de csinálod legjobban a káposztá. Feleség, feleség, így az élet csodaszép, veled élni az igazi boldogság.

elkerülsz, mert szegény vagyok, se pénzem, se kincsem. Ányos Laci szívszorító nótáját a Budapesti Operett Színház művésze Laki Péter is repertoárján tartja, sőt, mi többel is énekelte debreceni Dankó klubunkon 2022. júniusában Tordai Zoltán zenekarával. Hallgassuk meg újra!

Érika hajlik a búzakalász. Pándi Piroska, a Liszt-díjas énekművész egyik kedvenc nótája ez, melyet elénekelt stúdiókoncertünkön is 2022. márciusában Balázs Tamás zenekarával. Ezt halljuk már is, majd Jákó Vera a kék búzavirágról, Szeredi Krisztina egy ízletes kadarkáról énekel.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most a következő percekben Suki Andrást és kiváló cigányzenekarát. Asztali muzsikával megyünk tovább.

Most két vidám csárdás is helyet kap itt a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Hankó József, majd Jónás Géza zenekarával, Nádasdy László és Vadász Zsolt énekel a Rózsa Rózsa Labdarózsa és a Nádaházam teteje című magyar nótát halljuk.

az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal. Nád a háza.

taglója. Ha leszakad, mi lesz, félünk?

Bétót Magda, Szabó Szilvia, Szász Kati és Tarnai Kis László énekel hétfői adásunk utolsó énekes összeállításában. A Lelkünk mélyén című hallgatót a Tiktak, Tiktak üt az óra című magyar nóta követi, de felcsendül még a Rózsabokorban jöttem a világra, és az Árad a Dunavize című csárdás is. Zárásként a Sárga részből van a Pipakupakom című Erdély Mihály szerzeményt halljuk itt a Dankó Rádióban.

0: Dankó Rádió. Nagymarosan FM 93,1. A magyar zene rádiója.
1: Rózsavakorba jöttem a világra, nem dajkált az édesanyám hiába. Jár utána a három falu legénye, én meg csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. Jár utána a három falu legénye, én meg csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. A végig sétálok az udvaron, nincsen, aki meg ne állna.

de csinos, de faharos, ez a pici barna piros megyecske. Az susogja, mi a talja, öregje, hogy jaj, de csinos, de faharos, ez a pici barna piros megyecske. Árad a Duna vize, elfolyik

0: hármat.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Gyöngyösi Rácz Géza és Cigány zenekara játszik. Köszönöm, hogy velem tartottak. Találkozzunk holnap is, 12 óra után 4 perccel. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel.

fogyasztottak, jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló.
1: A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőművet szükség esetén azonnal el tudják indítani. Hozzátette, amennyiben az ipari fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése nem elegendő, akkor kötelező csökkentést kell előírniuk, vagy kezdeményezni bizonyos fogyasztók leállítását. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csak nem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és a burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a beruházás 2 év alatt készül el, 12 milliárd forintból, uniós és hazai forrásból. Nyolc vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A fővárosi hajnali és napi melegrekord is megdőlt tegnap. A Jánoshegyen 25,8 fokot mértek. A Lágymányoson regisztrált új fővárosi napi maximum hőmérséklet 39,4 fok volt. Legutóbb ezen a napon a legmelegebb 1949-ben volt, akkor 38,9 fokot jegyeztek fel. Az ország nagy részén terült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37-41 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban hétfő délután, és azt hiszem, hogy jól jön, ha most egy jó futózáport kívánok mindenkinek, no meg nagyon kellemes zenés délutánt. Ne feledkezzenek meg a folyadékfogyasztásról. Magam is ezt teszem, gyakorlom, itt van mellettem a hidegvíz a stúdióban. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Fúti Tamás, a Herminákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 3-án születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kéréseiket. Marusi Istvánné Gyuláról a kánikula ellenére is nagyon derűs délutánt kíván a Dankó család tagjainak. Köszönjük szépen. Hajnal Nikolett énekel, Hencidától Boncidáig.

Böhönyén szerető párjának, Mancikának 77. születésnapi alkalmából minden jót kíván Maronics János. Kommadarasról Kálmánné Marika unokájának, Szabolcsnak küldi a dalt szeretettel, és emlékezik Juditra is sok szeretettel. Maros Gábor énekel, szeressük egymást, gyerekek!

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Komárom megyek Kocskösségbe, Lentiné Bátki Irénkének boldog születésnapot kíván Budapestről Joli néni. Augusztus 3-án kérnénk az Aranyeső című dalt. Nagyon szépen köszönjük!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Rigó Mónikát és Rigó Jancsit halljuk, kísér Hankó József zenekara.

Férjére, aki az Ónodi temetőben nyugszik, halálának 31. évfordulója alkalmából mély fájdalommal emlékezik felesége Marika, két gyermeke családjával. Nemcsák Károlyt Tarnai Kis László kíséri zongorán, egy rózsaszál szebben beszél.

Cegfő Károly cselló művész előadásában szeretnék kérni egy dalt, szeretettel küldöm Petikének, Süllő Aladárnak, Buninak, Zsoltikának, Sárinak és Áronnak, illetve Tomikának. Jó egészséget kíván Nádasi Kristóf. Cegfő Károlyt halljuk, Érzés.

Gállai Miklósnak testvére küldi szeretettel a következő nótát Gyulára, Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, ennek a kislánynak rövid a szoknyája.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perc múlva 14:30 lesz. Pénzesné Klári kérte Egerből a következő nótát, 60 kis gyöngyit Bergi Péter zenekara kíséri, 33 rózsafámon.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Halló, egy nagyon szép számot szeretnék kérni önöktől, amit már nagyon régen nem hallottam, és azt szeretném kérni saját részemre, hogy a boldogság miért olyan ritka, mint a nyári zápor. Köszönöm szépen, viszont hallásra és további szép napot.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, megkerestük a dalt. Molnár Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Miért van az?

Szabó Károly névférjének kérte a következő nótát Balatonszepezdről, Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, 6 nap óta szól a nóta.

0: kattam, a zsírci varga, üsse jobban rája, még a banda muzsikája.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk további üzeneteiket. Takásné kérte a következő dalt, melyet Csepregi Éva énekel, Szállj el, kismadár!

Szeret Gyújfaluból Orosz Jánosné férjével együtt szeretné hallani a következő nótát. Máté Otériát Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Csendül a nóta.

Lányára Rajna Ildikóra, aki a Rákóczi falvi temetőben alussza örök álmát, halálának évfordulója alkalmából el nem múló fájdalommal emlékezik édesanyja, lánya Mónika, kisunokája Bence és két testvére családjukkal. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, messze van a kicsi falum.

Palóz Zsoltnak Miskolcra születésnapi alkalmából szeretettel küldi a következő dalt párja, Gubás Gabi énekel, olyan, mint te.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Újabb népszerű előadóval megyünk tovább. Pásztorné Zsóka Dunaföldvárról kért egy nótát Gyulay Erzsébet előadásában. Kísér Berki László zenekara, Holtamiglan, Holtadiglan.

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ezt überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Elindult az anyai

0: Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus. Közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök, az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított. A tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt. A lakossági fogyasztás korlátozását csak a legvégső esetben rendelik el. Az ipari fogyasztóktól várják főként a megtakarítást. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A klímaváltozást, a kánikulát és a kormányt tette felelőssé a KDNP frakció vezetője az elmúlt napokban kialakult energiakrízisért. Rétvári Bence megköszönte az eddig tapasztalt összefogást az energiaellátás biztosítás érdekében. Az ellenzéki politikus egyúttal sérelmezte, hogy nem érezte a nemzeti összefogás szándékát a Sándor palotában tartott egyeztetésen. Átfogó energia és vízstratégia a megalkotását sürgette a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László frakcióvezető a Sándor palotában tartott egyeztetésen azt hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló energiahelyzet elkerülése érdekében szakértők bevonását szorgalmazta a megfelelő stratégia kidolgozása érdekében. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csak nem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás az Zala-Szentiváni deltavágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futó zápor zivatar kialakulhat. Éjszaka 17-24 fok, napközben 37-41 fok várható. 15 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánság műsorban. Töltsék velünk a következő 2 órát is. Telefonszámunk 061 759 60 71. Váradiné Katalin azért kérte a következő dalt, mert szép emlékeket idéz. Toldi Mária énekel, még el sem mentél.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Jankó Rádió stábját. Pál vagyok. Szeretném meghallgatni Kiskárolytól a gyógyítgatom a szívemet. Nagyon szépen köszönöm. A viszonthallásra jó munkát, jó egészséget.
2: Örülök a hívásának, önnek is minden jót kívánunk. Kiskároly énekel kísér, Kozár Gábor József zenekara, gyógyítgatom a lelkemet.

következő nótát születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni Ari Jánosné, Isten éltesse, Dóri Józsefének el kísér Sárközi Béni zenekara, Ablakomban három cserép muskátlé.

Kati gyereki, Kati nem jött ki. Megállj, Kati, megbánja ezt valaki. Háromszor is beüzentem, Kati gyereki, Kati nem jött ki. Megállj, Kati, megbánja ezt valaki. Zöld a kukorica, Kati, zöld a kukorica, Kati, semmikor harmatos a levele, Kati. Szép a szőke kislány, Kati.

Marikati. Gajdics László négy Győrből kérte a következő örökzöldet, melyet ezúttal Nádasi Veronika énekel, kísér a Budapesti Operettszínház musical együttese, Töltsért csinálok a kezemből.

Macerka László Maros Lelléről 52. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti a világ legszebb feleségét, Macerkáné Veszelovszky Irént, köszöni az együtt töltött boldog éveket és a 7 gyönyörű gyermeküket, további életükre jó egészséget kíván. Szeretettel köszöntjük Önöket, Bokor János énekel, Kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Gyöngyvirágos kiskertetben.

a neveddel az hajban volt. Meg is tudnék, hogy

legszentebb imádságom. Piros pöttyes

0: Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Ságod Ildikó apósának Náraiba küldi a Vasmegyei Csárdást, Koltai László énekel kísér Varga Jenő zenekara.
1: Az én rózsám, kedves rózsám, Vasmegyének legszebb lánya. Te nincsen néki, te nem lesz néki, se pénzes

0: 4 van, kívánság műsorunkat hallják. Örömön Csétainé Verának boldog születésnapot és minden jót kívánnak barátnői, Tolnai Klári énekel. Csak a nőkön nem fog az idő.
1: Bölcset is megvakít a szerelem, miért lenne más egy nő? Engem sem került el még sohasem,

Faragó Istvánné Veronika az egyik budapesti idősek otthonában szeretné hallani a következő dalt szobatársával együtt. Szeretettel gondolunk önökre, Gáti Pál énekel, Nem síratom én a múltat.

Sohajda Károlyné Miskolc Tapolcán szeretné hallani a következő dalt Szántai Ildikótól, kísér Berki László zenekara, Jön a tavasz, jön már!

0: az, amelyet megesküszünk a nyáron.
1: Kotorbán Istvánné Luizikának testvére küldi sok-sok szeretettel 60-ba a következő nótát. Csóti Csabát ifja Berki Béla zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.
2: Rózsa, rózsa, sárga rózsa, harmatos hajnalon bimbót hajt.

Soha el nem múló, fájó szívvel szeretettel emlékezik az Ózdi gyári temetőben nyugvó öccsére születésnapja alkalmából Anna. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Egy szál virágot kérnék. Fehér rózaszál volt az én virágom. Kérném saját vétembe is az egész rakó családnak, hogy boldog napokat kívánok, sok szerencsével, egészséggel. Köszönöm szépen.
2: Nagyon kedves, önnek is a legjobbakat kívánjuk. Margó Szegeden szeretné meghallgatni, ettől a nótától mindig szebb a napja, ezt üzente. Szilágyi Sándor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

valamikor fehér rózsa volt az én vidágom. Valamikor

Péteriből Kovács Sándor kérte a következő nótát. Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nékem olyan asszony kell.

0: színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenei.

0: Milyen színes a Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Még legalább két remek dallal tartozom önöknek a hírekig. Szénási Gézáné Hódmezővásárhelyről kérte a népszerű nótát, idősebb Derzsi Györgyöt Balázs Tamás zenekara kíséri. Befordultam a konyhára.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, és tudják, mindig szívesen ajánlom figyelmükbe hivatalos Facebook oldalunkat, amelyen rengeteg, legfőképp zenés tartalmat találnak, szinte óránként kikerül valami szemed gyönyörködtető és fülnek kedves dolog a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalára. Nézzék meg! Telefonszámunk 061-759-6071, ezen pedig kedves üzeneteiket várjuk, és most Évike kérésére Siófokra szól a dal, a Nonstop együttes játszik Minden út. Minden.

Műsorunk a hírek után folytatódik, mégpedig olyan nagy slágerekkel, mint az Ott állsz az út végén, a Mama kérlek, meg egy jó nótát is ajánlok, nyisd ki babám az ajtót, most a Muzsikás együttes játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdu Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus. Közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatok ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Egyre több önkormányzat jelent be energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket a hetek óta tartó hőség és az aszály miatt. Pécsen és Debrecenben például elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe, amely egyebek mellett a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást is tiltja. Szolnokon ideiglenesen leállítják a Tiszavirághíd díszkivilágítását. A Tiszaligeti fürdőben és a Nyíregyházi Aquarius élményfürdőben pedig átmenetileg nem üzemelnek a szaunák. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagy vállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Az ukrán elnök szerint Oroszország be fog avatkozni a választásokba az európai országokban, Izraelben és az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij Kijevben azt mondta, Moszkva soha nem hagyja ki a lehetőséget, hogy hibrid befolyásolással, pénzügyi eszközökkel vagy destabilizációval beavatkozzon más országok belügyeibe. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. 20 hektáron ég az aljnövényzet a Veszprém vármegyei külső vatnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az oltásban több környékbeli hivatásos és önkormányzati tűzoltó is részt vesz. Közben az erős szél miatt még több helyen ég a komposzt Érd és Százhalombatta között. A lángok még egy hete csaptak fel, a tűzterjedését sikerült megakadályozni, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását. Délután északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37-41 fok lesz.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort nem akármilyen felvétellel, egy emlékezetes Dankó klubkoncertet idézünk fel Fővenyesi Béláné kérésére. Madarász Katalint halljuk a felvételen, énekel Budai Beatrix, Dániel Gábor és Kolostyák Gyula is, kísér Berki Péter zenekara, Édesanyám, Kedvesanyám.

Pécsen kedves feleségének 80. születésnapja és közelgő 61. házassági évfordulójuk alkalmából kíván minden jót szerető férje. Máté Péter énekel, ott állsz az út végén.

0: Móri Sándorné apósának Kaposvárra küldi a következő nótát, Dancs Anna Mari énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, messze van a nyíregyházi kaszárnya.
1: Messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Dankó család tagjainak és Fercsi valamennyi rajongójának küldi a dalt Marika Maglódról. Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri. Szívfeszítő fájdalom.

Szántó Imréné férjével együtt szeretné meghallgatni az egyik legnépszerűbb nótát, Gyöngyösen. Kovács Apollóniát Magyari Imre zenekara kíséri, Paprika Show.

Andor Istvánnak felesége kérte a következő nótát Szentesről. Versei Miklóst, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nyisd ki, babám, az ajtót!

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 3 perc múlva 5:30 lesz. Rajkai Györgyné Pécsről kérte a következő dalt egyik kedvenc előadójától, Kállai Bori énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, Ördög bújt a vonóba.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Anikó vagyok Zalaegerszegről. Férjem halála évfordulóján szeretnék emlékezni Port Pétertől Maradj velem című dalával. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra!
2: Kedves Anikó, szeretettel küldjük önnek a dalt. Port Péter énekel.

következő nótát Erzsike néni Dunai városból kérte, Solti Károly énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara, Ha majd egyszer a síromon.

Gálné Ildikó Békés Csabáról férjének kérte a következő nótát, Kovács Marikát Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, vége már a Dáridónak.

Bíró Lászlóné Sárospatakról édesapjának küldi a következő dalt, Horváth Alexandrát Jónás Géza zenekara kíséri, Dui Dui.

Nyakas Izabella Balatonfüredről kérte a következő dalt, az előadó Bohumi Dóri és a Budapest Bár, 2x2 néha 5.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: Benes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Sidó Róbert szeretné meghallgatni a következő dalt, Sallai Misit és zenekarát halljuk, Ez a legszebb emlék az én életemben.

Kisgyermekkoromban pirosságot kaptam karácsony estére. Édesanyám!

Egy-egy szép mesére felvett az ölébe, csak lassan elszonyattam.

Dorogine Mónika Szombathelyről kérte, az Egyveleget Budapestről, Felföldi Anikó, Galambos Erzsi és Berkes János énekel, kísér a Stúdió 11.

Jan és Pista bácsi mesél, mit gondol és mit érez egy bizonyos nóta hallatán. A Kívánság műsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gázoltán vagyok. Lendvai Ferenc zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi

0: Vina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be, és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Egyre több önkormányzat jelent be energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket a hetek óta tartó hőség és az aszály miatt. Pécsen és Debrecenben például elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe, amely egyebek mellett a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást is tiltja. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kéri a főpolgármester. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, országos szinten több mint 320 gyermekről van szó. Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter hangsúlyozta, komplex megoldást kell keresni, megelőzésre, összehangolt szakmai munkára, világos felelősségi körökre van szükség. Mától nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélkül személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyigazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37-41 fok lesz.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Gyerekkoromban is hárman kértek a mamát, engemet, hogy örökbe fogadnak. Hát olyan gyerek voltam, hogy mindenben volt benne most. És annyira szerettek engemet, hogy adja nekem, ráírtam az egész tanyát, az ott földet, mindent.
0: Pista bácsi lesz velünk, ő mesél majd, de Istvánt is vendégül látjuk.
2: Most a körülmények között éltünk, de azért mindenünk meg volt. Én megmondom őszintén, még most is nagyon elfog a harci szellem, amikor visszagondolok a szüleimre. Főleg, hogyha netán ebbe a Dankó Rádióba is egy olyan nóta szól, akkor bizony elszólul a szívem.
0: Ilona is itt lesz velünk, az ő történetét is meghallgatjuk.
3: Borzasztó jó hangulatú emberek, tehát valószínű, hogy mi is, mert a testvérem is imádja a húgom a magyar nótát, és ez nyilván, hogy hoztuk gyerekkorunkba, mint ahogy az én unokám is majd viszi tovább, remélem.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Pista bácsi van velünk a vonalban. Pista bácsi, az én jó apámnál nincs jobb a világon, ezt a dalt választotta. Miért is?
1: Az szegény az is elment. Elment egy az is. Már úgy, hogy meghaltak már, mint csak én maradtam az egész családban, én maradtam. Mindenki elment. Húgom, a testvérem, a bátyáim, anyám, szüleim, anyám, apám, úgy csak én maradtam. A skidek fajtából én maradtam meg csak. Uh-huh. Ebbe korba. És nagyon-nagyon megütötte a szívemet, mikor tetszett mondani, hogy Pista bácsi, tessék ezt hallgatni. Uh-huh. Ezt a rádióban megmondta, mikor voltam születésapom. Úgyhogy, és... Ilyen helyzetben, most vagyok először, és nagyon boldog vagyok. Ugye legalább egy 5 évet tetszettek rám adni,
0: jaj, de aranyos.
1: Uh-huh. Itt vagyok, még a helyben vagyok.
0: Igen. És hogy érzi magát egyébként így 94 esztendősen? Hát, nekem úgy tűnik, hogy kicsattan.
1: Hát az a helyzet, hogy én jól érzem magamat, csak az orvosok lemondtak rólam.
0: Uh-huh, mert van valami komoly nem betegsége?
1: Azt mondták, nem operálnak meg, mert akkor nem bírnám ki.
0: Értem.
1: Úgyhogy én úgy élek, hogy hát de vígan vagyok.
0: Hát így ezt akartam mondani, vígan van, hát be is vígan fejezte vagyok. A gondolatot, amit akartam mondani, hogy hát én nem hallom ezt a...
1: Feltalálom magam mindenhol. Most is feltalálom magam. Amíg kell, mindennek csinálok. Magam vagyok, magam itt van. Úgyhogy... Segítséget, nem igen kérek, olyan munkákat csinálok.
0: Akkor van egy ilyen örök optimizmus Pista bácsiban, nem? Egy ilyen belső erő. Egy ilyen belső erő, nem?
1: Igen. Nem fúzódok vissza, hogy jaj, ezt nem tudom. Akkor is megcsinálom.
0: És mindig ilyen volt egyébként?
1: Tessék?
0: Mindig ilyen volt? Örök életében?
1: Örök életemben 6 osztályt jártam, te is tudni, 6 osztályt jártam, és azóta mindig másnak a szolgája, vagy máshol dolgoztam. Gyerekkoromban is. 3 kértek a mamát, engemet, hogy örökbe fogadnak. Hát olyan gyerek voltam, hogy mindenben volt benne most. És annyira szerettek engemet, hogy adja nekem, ráírtam az egész tanyát, a földet, mindent erre Pista gyerekre. Csak adja nekem, azt mondta, szó saját róla. Hát ugye 3 voltunk, hogy 4 vagyunk testvérek, ugye, hát én voltam a legfőrgébb, és én akkor megfőztem, megsütöttem mindent, és főztem, taklítottam minden, házi munkát, mindent megcsinálok, és még máig is megcsinálom.
0: Pista bácsi, térjünk vissza az édesapjára, jó? Emlékezzünk rá a dallal. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ez jön tehát Pista bácsi kérésére, itt a Dankó Rádióban. Az én jó...

Egy nóta, három élet. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Hamarosan teljes egészében meghallgathatják majd ezt a dalt itt a Dankó Rádióban, de addig még jön István és Ilona, ők is elmesélik, hogy milyen emlékek fűzik a felvételhez. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor.

fettyes rakonszoknya lány van, ám a dologban nem asszony. Már alig iszom, eszem máson se jár, eszem megvallom. Kék fettyes rakonszoknya lány van, ám a dologban nem asszony. Kék fettyes rakonszoknya

már az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék pettyes rakott szoknya már az is, aki hordja szép asszony.

0: becses rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék becses rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk az én jó apámnál. Jön mindjárt a dal. No, milyen emlékei vannak az édesapjával kapcsolatban?
2: Hát nagyon szerettem, nagyon szerettük a szüleinket. Ugye abban az időben azért mostohább körülmények között éltünk, de azért mindenünk meg volt. Én megmondom őszintén, még most is nagyon elfog a harci szellem, amikor visszagondolok a szüleimre. Főleg, hogyha netán ebben a Dankó Rádióban is egy olyan nóta szól, akkor bizony elszól a szívem. Nagyon szerettem a szüleimet, mert attól függetlenül mindent megteremtettek, ami tőlük telhető volt.
1: Igen. Mit ért az alatt, hogy elfogja a harci szellem, olyan furán megütötte a fülemet ez a kifejezés?
2: Az, hogy visszagondolok arra a nagyon régi dolgokra, amikor együtt volt a család, együtt élegeztünk, együtt éltünk, tehát összetartó családok voltak. Nem csak a miánk, hogy általánosságban is összetartó családok is voltunk. Tehát ugye testvérek a szülőkkel, mint a szülők a gyerekekkel, tehát nagyon jó viszony volt közöttünk.
1: Hát akkor gyakorlatilag lehet, hogy nem a legszerencsésebben fogalmazta meg, hogy a harci szellem fogja el, hanem...
2: Hát lehet, hogy nem a legszerencsésebb, nem is így akartam talán, de ezért ki most a számom.
1: Persze, nincsen probléma vele, csak azt gondoltam, hogy van valami mögötte, és mondom, arra rákérdezek, de inkább itt arról van szó, hogy elfogja a melankólia. Egy kicsit
2: így van.
1: Visszagondol a régi időkre, és eszébe jut az édesapja, édesanyja. Egyébként az édesapja mivel foglalkozott?
2: Hát mezőgazdász volt, tehát magyarul a régi rendszerben azt mondták, hogy paraszt. Tehát földdel foglalkoztak.
1: Igen.
2: A szüleim.
1: És mikor ment el közülünk amúgy?
2: 81-ben.
1: 1981. Nagypapám is egyébként, ő két évre rá, 83-ban ment el. Akkor emlékezzünk az édesapjára ezzel a dallal, István, jó? Az én jó apámnál. Ez jön tehát itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban István kérésére.

Egy nóta, három élet. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Nem sokára az óra vége felé teljes egészében meghallgathatják majd a dalt, de addig még jön Ilona, őt várjuk, ő is elmeséli. Milyen emlékeket idéz meg ez a felvétel. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

megy az eszem tőle, kis angyalom. A szegedi híd alatt, kis angyalom.

0: legénynek úgy adják kis angyalok. Fehér tányérban adják a legénynek úgy adják kis angyalok.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ilonával beszélgetünk az Én Jó Apámnál. Ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. No, hát milyen emlékei vannak az édesapjával kapcsolatban?
2: Hát róluk csak édesanyámról és édesapámról is csak jó emlékem van. Fantasztikus, tüneményes emberek voltak mindenképp, mint ember, mint barát, mint apa, mint anya, tehát ők egy fantasztikusak voltak. És borzasztó jó hangulatú emberek, tehát valószínű, hogy mi is, mert a testvérem is imádja a húgom a magyar nótát, és ezt nyilván, hogy hoztuk gyerekkorunkban, mint ahogy az én unokám is majd viszi tovább, remélem.
1: Igen.
2: Rengeteget dolgoztak, és mind a mellett megvolt a jókedvük. Tehát ők olyan páros voltak, ugye vidéken a nagy lagzik, biztos nem tudom, László emlékszik erre, volt-e olyanba.
1: Voltam, persze.
2: Már tudták, hogy ha a Makó Mihályék ott lesznek, ott olyan hangulat lesz abban a lagziban, hogy az csak no. Hát az tényleg úgy volt mindig.
1: Hát közel 60 lakodalmat vőfélkedtem végig, tehát tudom. Nem hivatásosan csináltam, hanem így barátoknak, ismerősöknek, tehát úgy megvan
2: a... Értem.
1: A helyzet. Szóval, hogyha a Máté fiék, vagy hogy is említette? Kik lesznek ott a lakodalomban?
2: Hogyha a Makó Mihályék.
1: A Makó Mihályék. Ők kik voltak, a barátok?
2: Nem, az az édesapám, a Makó Mihály, és a barátok mondták, hogy az ismerősök mindig, hogy ha a Makó Mihályék ott lesznek, akkor biztos, hogy nagyon jó lakodalom lesz.
1: Akkor mulatos volt az édesapja, mulatos ezek volt, szerint, ugye?
2: Igen, apu is, anyu is nagyon táncolni imádott, én aputól tanultam táncolni, úgy szerettem vele táncolni gyerekfejjel is, hogy tanítson engem, hát nagyon-nagyon szerettem. Ők is mind a ketten, édesanyám is, édesapám is, tavolni is, nótázni is, vigadni, tehát minden csodálatos emberek voltak, mind a mellett mondom, hogy olyan borzasztó sokat dolgoztak, hogy nem is tudom, hogy volt rá erejük.
1: Akkor most hallgassuk meg az emlékére, az édesapja emlékére a dalt. Az Én Jó Apámnál ez jön tehát Ilona kérésére, itt a Dankó Rádióban.

Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt mára a Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig az Egy nóta, három élet rovatunk. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Erről a magyar nótáról beszélt Pista bácsi, István és Ilona. Holnap is lesz majd Egy nóta, három élet, Lajos, Erzsébet és Marika lesznek majd velünk. Hogy melyik dalról fognak beszélni, az természetesen holnap fog kiderülni délután 5 órakor itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

minden idők egyik legforróbb kánikulája közepette, a témához illő pásztordallal köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdősora sajnos nagyon is aktuális. Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz. S a folytatásban, Istenem teremtőm, adjál egy szép esőt. Kányádi Sándor így fogalmaz egyik versében. Nyár van, nyár, tikkasztó. Kiszáradt minden tó, elapadt a patak. Bizony, sajnos így van, nagyon vészjósló ez az időjárás. A tiszacsegei Tanka Gábor juhász 1937-ben az iménti pásztordal birkákra, vagy ahogy ő nevezi a jószágokat, birgékre alkalmazott változatát énekelte, ugyancsak a csendes esőért fohászkodva.

bukását és Dodola énekét nemrég már felidéztük Novák Péter és az Etnofon zenei társulás előadásában. Sajnos, bár esett némi eső, a szárazság azóta csak súlyosbodott. A katolikus egyház határjárással, körmenetekkel és más liturgikus alkalmakkal tette hivatalossá az esőfohászt, amelynek a középkor óta részét képezték az esőkérő könyörgő énekek is. Sok helyen a buzgóbb hívek pap nélkül gyűltek össze valamelyikük házánál vagy a templomban, hogy közösen imádkozzanak. Megyesi Norbert, művelődéstörténész, egyházzenekutató, a Vas megyei Perenyén Szexer Istvánné Német Katalin kéziratos énekes könyvében találta és hangfelvételen is rögzítette a Máriához esőért fohászkodó népéneket. A holnapi Havas Boldogasszony ünnepéhez is kapcsolódva hallgassuk most ezt az éneket, és a refrénhez csatlakozva mi is kérhetjük a szűzanyát: nyerj hasznos szép esőt, Mária, nekünk, mert itt már csak a csoda segíthet.

0: nekünk.
1: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
2: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
3: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
2: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar mondákat, örökzöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákteztem a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
13: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takarítanak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra közé ütemezze az áramfogyasztását. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzés.

0: Vízkorlátozást rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A Kettl Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását. A Média Mart holnap délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállás a Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, hogy a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Negyedik napja pusztítanak erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Házakat, több ezer hektár termőföldet és fenyvest is perzselt már fel a tűz. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok várható. Enyhülés hétvégén lesz.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. A Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Nem sok, amire kérem, énekelte Kincses Veronika, Kálmán Imre, Montmátri Ibolya című operettjéből. Ezzel a felvétellel kezdődött Túl az Operencián című műsorunk. Tartsanak velünk ma is, és fedezzük fel együtt a hangok elbűvölő világát. Mai műsorunk középpontjában az 1940-ben készült Tóparti látomás című film áll. Előtte azonban hallgassuk meg Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Bordalt, Homonnai Zsolt és Magócs Otto előadásában. Ezután Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének dallamai varázsolnak el minket, hiszen következik a Szép város Kolozsvár Eperjesi Erika és Virág József tolmácsolásában. Kísér Hankó József és zenekara. Túl az Operencián.
1: Ez csodálatos, akkor ígyunk rá!
2: Miért ne? Egészségedre!
1: Nem, barátom, a te egészségedre!
2: A jólétünkre! Az életre!
3: Lehajj!

szól az Óperencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. Mai műsorunkban a Tóparti Látomás című filmről mesélek. Jöjjön először a film rövid története. Koltai Iván az Úri Társaságban is népszerű híres szobrászművész legújabb alkotásához, az egészség szobrához keres modellt. Hogy zavartalanul dolgozhasson, kibérel egy tóparti vidéki kastélyt. Egy különös éjszaka magával ragadja a hold ezüstös fénye, a csendes tó varázsa és a tó közepén ruhátlanul fürdőző fiatal, gyönyörű nő. Az éjszakai látomás során a villanásnyi idő is elég volt a felismeréshez. A hölgy pontosan olyan, mint a benne élő szobor. Dolgozni kezd. A félkész szobrot már most is sokan csodálják, hiszen teste szinte él, ám arca még üres, befejezetlen. Amikor meglátja a tóban csónakázó Balázs Annát, a főorvos évek óta beteg, béna lányát, a művész biztos benne, hogy ő a szobor titokzatos ihletője. Nem is sejti, hogy valójában Anna barátnője, Máté Gitta volt az. Végül mindkét nőbe halálosan beleszeret. A film csupa folytott dráma és halk erotika. És most következzen Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeménye a nagy sláger a filmből Jávor Pál előadásában. Álmaimban valahol. Dankó Rádió.

Álmom a tiéd, vágyom a tiéd, hisz te vagy az életem.

szálltunk a boldogság églő vizét. Velence tündéri alkony tüzé. Álmaimba valahol már imádtalak. Álmaimba valahol úgy kívántalak.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Tóparti látomás egy 1940-ben készült magyar filmdráma, amelyet Kalmár László rendezett. A történet alapjául szolgáló forgatókönyvet Zsigray Julianna és Herceg Árpád írta. A film hangulatát Fényes Szabolcs zenéje határozza meg, a dalszövegeket pedig Mihály István szerezte. A képi világ megalkotása Ejben István operatőr munkáját dicséri. A film hazai bemutatóját 1940. december 20-án tartották. A főszerepekben Jávor Pál Koltai Ivánt, a híres szobrászt alakítja, Tolnai Klári Balázs Annát, a főorvos régóta beteg lányát, Simon Rezsi pedig Anna barátnőjét, Máté Gittát. Koltai Iván édesanyját Berki Lili játsza. A mellékszerepekben többek között Maklári Zoltán, Sitkei Irén és Libertini Éva is feltűnik. A film 27 forgatási nap alatt készült el. Pontosan kétszer annyi idő alatt, mint addig egy átlagos magyar film. Természetesen a film jóval többe is került, viszont a gondos munka ma is látszik minden egyes filmkockán. A külső felvételeket például Tatán, a Kék Forrás környékén és a Kis Kastélyban forgatták. A Tóparti látomást akkor legjobb francia filmjeihez hasonlították. Most következzen a film másik nagy slágere, Száz vágy muzsikál, énekel Simor Erzsi. Túl az Operencián.

túl az Operencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. Az Esti Újság 1940. december 19-i számában olvasható az alábbi cikk, igazi filmkülönlegesség a Tóparti látomás címmel, melyből most egy részletet idézek. Három remek színészi alakítás áll az előtérben. Simor Erzsi játssza a titózatos nőt, akit később a szobrász Jávor Pál összetéveszt egy másik nővel, aki pedig béna és járni sem tud. Tolnai Klári játssza ezt a figurát. Simor jelenetről jelenetre forróbb, érdekesebb és varázsosabb, igazi nagy játékot produkál. Szirén-dala a téli szezon legnépszerűbb slágere lesz. Tolnai Klári fájdalma szépsége kitűnően illik erre a lírai szerepre. Jávor Pál pedig tartalommal és erővel tölti meg a szobrász nem mindennapi feladatot jelentő figuráját. Az epizód szereplők közül Rajnai Gábor, Berki Lili, Maklári Zoltán és még egész sereg kitűnő színész kérhet részt a sikerből. A Tóparti látomás nem csak a karácsonyi szezon, hanem a szezon nagy eseménye. Ma este lesz a Rádiuszban a bemutató, és holnap már beszélni fognak erről a remek filmről. Eddig tartott az idézet, most pedig jöjjön ismét az Álmaimban valahol című dal, de most már Tolnai Klári előadásában, igaz, egy későbbi felvételen. Fogadják szeretettel. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, Kocsák Tibor, Móri Zsigmond és Miklós Tibor Légy jó, mint haláli című musicaljéből Orth Péter énekelte a kisfiú dalt. Ma ünnepli születésnapját Jan Zakata, Jászai Mari díja színésznő, a Dankó Rádió előadói díjával kitüntetett musical énekes. A Magyar Rádió gyermekkórusában kezdte énekesi pályafutását, majd a Bergendi Szalonzenekar szólistájaként vált ismerté. Musical szerepei közül kiemelkedik az Elizabeth címszerepe, amelyet 1996 óta alakít nagy sikerrel. 1997-től a Budapesti Operett Színház társulatának tagja, ahol számos emlékezetes főszerepet formált meg, többek között a Rebeka, a Romeo és Júlia, a Lady Budapest és a Szent Ivánéi álom előadásaiban. Színházi és televízió szereplései mellett rendszeresen fellép vidéken és a határon túl is. A Szegedi Szabadtéri Játékok visszatérő művésze, valamint a Bajai Szabadtéri Játékok és a Fertőrákosi Barlang Színház produkcióiban is szerepelt. Tagja a Budapesti Operett Színház művészeiből alakult Operett Angyalai formációnak. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most következzen Andrew Lloyd Webber Macskák című musicaljéből az Éjfél című dal. Énekel a születésnapos Jan Zakata. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Kalocsai Zsuzsa, Jászai Mari díja színésznő, operett primadonna, énekesnő, érdemes művész, a Budapesti Operett Színház művésznője. A Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán végzett. Már másodéves hallgatóként debütált a Fővárosi Operett Színházban, Kálmán Imre, Marica grófnő című operettjének címszerepében. A nagy sikerű debütálás egy új primadonna születését jelezte. Az operett irodalomnak szinte minden primadonna szerepét elénekelte, itthon és a világ számtalan pontján, magyarul, németül, olaszul, angolul, oroszul, képviselve a Budapesti Operett Színházat és a magyar operettet. Az operett műfaján kívül a magyar nóta, a musical, valamint a prózai szerepek is közel állnak hozzá. 2005-ben és 2007-ben is kiérdemelte az Év Operett Színésze díjat a Budapesti Operett Színházban. A Németországban játszott Cigány szerelem előadásban nyújtott alakításáért pedig megkapta a Német Kritikusok díját. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! Most pedig következzen Kálmán Imre, Csárdás királynő című operettjéből Szilvia belépője. Énekel a születésnapos Kalocsai Zsuzsa. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunk zenei utazását Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Szeretettel várom Önöket holnap is, amikor újra a dallamok világában kalandozunk, és műsorunk fókuszában Senyei Vera színésznő érdemes művész lesz. 19 órakor híreket mondunk, majd utána jön Morvai Noémi és a 20 csak prímás, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget.

0: Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil. A fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Tegnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentést vezet be, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takarítanak meg. A legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra közé ütemezze áramfogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM

0: több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak mintegy ötödét fedezi. Videokonferencián egyeztetnek holnap az uniós belügyminiszterek az illegális migráció elleni fellépésről. A tanácskozás összehívását nyílt levélben sürgette az Európai Unió 22 tagállamának vezetője, köztük a magyar miniszterelnök. A múlt héten Ceutában történtek miatt. A Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre legalább 60 ezeren jutottak be illegálisan a szomszédos Marokkóból. Az Európai Bizottság elnöke ma azt mondta, növelhetik a Marokkónak szánt uniós határvédelmi támogatásokat, hogy elejjék vegyék a hasonló eseményeknek. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására 2023-ban kötött szerződést az állam, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 grammos termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt ételeket kivonták a forgalomból, a Nébi azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Napközben 17-24, napközben 37-41 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Fa leszek, ha fának vagy virága. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a mai Húsz csak prímást, egy órás zenei összeállításunkat itt a Dankó rádióban Petőfi Sándor költeményével kezdjük. A vershez dallamot Balázs Árpád álmodott, Jenei Gábor énekli el, neki pedig Toki Balogernő zenekara muzsikál. A felvétel 2022-ben készült. Majd 2014-ből Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában elhangzik Dankó Pista és Sas Ede egyik közös dala, a Három sós perec. Majd két vén eperfáról, Léva Jandor és Gát Ferenc csárdásában Szentendrei Klára dalol. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

szíved bezárnál. A sarkadi bakterháznál ez a kislány papucsot varratott 33 rózsafámon. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. A Friss, majd Urbán Katarintól és Magyar Imre zenekarától hallható. Magyar Imre és Brand István szerzeménye előtt Lugosi Kati elénekli nekünk a Csárdást Duka Péterrel és zenekarával. Szigeti Felcsit hallhatjuk ezt megelőzően Tordai Zoltán zenekarának társaságában. Még most Bétót Magda dalol, következik Tasnádi László és Sági Ilona hallgatója. A felvétel 2011-ben készült Lendvai Csócsi Jenő zenekarának közreműködésével.

esett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól, esett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól, átkarolja az eget a szivárban, csak egyedül jaj, megszerettem, másul elé, más csókolja helyettem. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem, másul elé, más csókolja helyettem.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Először majd egy dunaföldvári szól. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly hallgatójából készült a felvétel 2016. március 21-én. Bokor Jánossal, aki 2023-ban a Dankó Rádió életműdíját vehette át, valamint Szalai Antal Prímással, és természetesen zenekarával, aki 2025-ben lett a Dankó Rádió kitüntetettje, cigányzenei díjat vehetett át. Volt-e már szívedben fájdalom? Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgójával Budai Beatrix, valamint Danyi Lőrinc zenekara örvendeztette meg a devecseri közönséget 2021. szeptember 20-án. Ezt követően Erdélyi Mihály csárdását Künn a dorozsmai határban címmel Tarnai Kis László énekli el, akinek ifja Berki Béla zenekara muzsikál hamarosan.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Nép

Kedves hallgatóink, továbbra is a Hús csak prímás szól itt a Dankó Rádióban. A folytatásban is tartsanak velünk, hogyha tehetik. Itt hagyom a falutokat címmel, már is Balázs Árpád és Éltető Ákos hallgatója szól. Újvári Marikának Balázs Tamás együttese játszik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Aztán Sárközi Béla együttesét és Kollár Katalint hallgatjuk egy csárdás előadóiként. Rámás csizmát visel a babám.

szerelme. Csodát tett a badacsony. 60-i kis Gyöngyitől szól hamarosan a csárdás, a művésznő 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díjasa lett. Nem sokára tehát Hevesi József és Szondi István nótáját dalolja. Aztán Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frissére kerítünk sort, Bányai Mártonnal, valamint ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. A Prímásról szintén elmondható, hogy 2023-ban Dankó Rádiós díjazott lett, méghozzá a cigányzenei díjat vehette át.

0: világ.
1: Csillagporos nyári égbolt. Ibolya, ibolya, nem zörög a haraszt, és paprika só, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Hevesi József és Marcelli Frigyes frissét, majd Kovács Apollónia énekli. Míg Morvai Károly és Tüttő János csárdását Nagyi Bolyától halljuk, valamint ifjabb Kállai Kis Ernő együttesétől. Archív felvételről szól, ezt megelőzően Kádas György nótája, Kalmár Tibornak ifjabb Magyar Imre zenekara játszik. Míg Benedekfi Katalint a Rajkó zenekar kíséri, már is kezdődik a dal ifjabb Sánta Ferenc és Tóth János István hallgatója.

dolgot még ma könnyen, nem hullana egyikért se egy sem könnyen. Ha egy kis szőke jaj csak egyszer nézne rám szerelemmel, elfelednék minden csókot még ma könnyen, nem hullana egyikért se egy sem könnyen. Ha egy kis szőke jaj csak egyszer nézne rám szerelemmel. Ibolya, ibolya, a tavasz mosolya a legelső.

rajtad, a cipolya illatát, ha érzem rajtad. Ipolya, ipolya, szemembe csillog a könnyes harmad. Ha csókolom pici piros hamvas ajkad, a cipolya illatát, ha érzem rajtad. Ipolya, ipolya, szemembe csillog a könnyes harmad.

0: lesz talán.
1: Ez a legszebb emlék az én életemben. A hallgató nem sokára magától a szerzőtől, Sallai Misitől hangzik el, Sallai Misi zenekara játszik hozzá. Hűvösebb van már, ősz kezd lenni. Szász Kati énekli el nekünk Ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgóját. A felvétel 2022. február közepén készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, Berki Péter zenekarának közreműködésével. Maradjanak továbbra is velünk!

Egy-egy szép mesére felvett az ölébe, csak lassan elszonyattam.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, hiszen nem sokára véget ér a mai Húst csak Prímás. Valamennyi kollégám nevében búcsúzom, és köszönöm, hogy most is velünk tartottak. Maradjanak még, hogyha kedvük és idejük is engedi. Az utolsó felvételünk a mai Húst csak Prímásban a Picaduri de Untadem Lisztes Jenőtől hangzik el, aki címbalmon játszik egy 2023-as felvételről. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémitól.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál, közölte a miniszterelnök, aki a Mavir vezényelő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy jelenleg 500 megawattal kevesebbet fogyaszt az ország, de a legkritikusabb napok most következnek. Paksnál a vízszint stagnál, a következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál. Biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak olyan cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztást. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországinak pedig mintegy ötödét fedezi. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátás

0: biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. A környező országokat sem kíméli a hőség. Rekord hőmérsékletet mértek Bécsben és Pozsonyban. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak. Szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt a legszárazabb július. A mérések csak nem 2 évszázaddal ezelőtti kezdete óta. Az ilyenkor szokásos csapadéknak alig 10%-a esett. A vartűz akadályozza a vasúti közlekedést a szolnoki vonalon. A Mávinform esti tájékoztatása szerint Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van. Szalmonella jelenléte miatt osános vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 grammos termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Két akkor Tordason élő zenész, Salamon Soma és Kis Krisztián 2003-ban alapította a Tűzlángja nevű formációt. Az elsősorban a moldvai zenében elmélyült muzsikusok 2010-ben jelentették meg Tovafelé című albumukat, melyről két kompozíció indítja ma esti Táncházban című műsorunkat. A zenekar tagjai Csernok Klára és Korzenszki Klára, Salamon Soma, Darabos Péter, Kis Krisztián, Porteleki Áron és Cimber Ferenc, valamint Szabó Csobán Gergő.

Táncházban című műsorunk további perceiben is a feldolgozások világából választottam két felvételt. Mindegyik szerzője Nikola Parov, előadója pedig a Nikola Parov Quartet, azaz Herzku Ágnes, Nikola Parov, Födő Sándor és ifjú Vertetics Slobodán.

A Nikola Parov Quartet előadásában az előbb egy somogyi dal feldolgozását hallottuk. Most Herczko Ágnes, a zenekar énekese, szintén egy somogyi dalt énekel. Őt Berec András követi, majd Dudás Klára játszik citerán csurgói dallamokat Vass Sándor repertoárjából, s aztán e vidék dalaiból énekel Kovács Kata Kriszta, akit Tóth Zsombor kísér.

De vizet ne töltsön bele, mert a kedvem tűnik tőle.

Ma esti Táncházban című műsorunkban már hallhatták a somogyi Kati Kata kezdetű dal feldolgozását a Nikola Parov Quartet előadásában. Most egy klasszikus következik, méghozzá a muzsikás együttes feldolgozása, közreműködik Rácz Antal. Énekel az együttes 2023-ban elhunyt tagja Éri Péter.

Táncházban című műsorunk végére a magyarországi Revival mozgalom egyik legismertebb, világszerte népszerű zenekarának, a Muzsikásnak régebbi zenéiből választottam néhányat. Egy régi somogyi ének, majd Bodonkúti Hajnali, egy szép fehér pakulár ballada, a zenekarral Sebestyén Márta énekel, és aztán adásunkat a Muzsikás egyik ikonikus feldolgozása, a Vonat zárja. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ebben a műsorban beutazzuk az egész földet ezekkel a különleges világzenékkel, de persze sok hazai muzsikával is készülünk. Ajánlom a mai első órából a cseh Tomás Kocskó felvételét. Aztán szól egy dal a 2017-es Eurovízió nyertese, Salvador Sobral muzsikája, a Szerelem mindkettőnknek, és Szabó Balázs bandájától is játszunk egy dalt. Kezdésként pedig egy 2015-ös koncertfelvétel a Csíkzenekar 25. születésnapjáról, ahol Ferenczi György is tiszteletét tette. Közös dalukat hallgatjuk most. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen!

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

világzenei magazinunk a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban, ahol 2017-es cseh világzenével folytatjuk Tomáš Kočkótól. Ő énekes, gitáros, színházi előadó és rendező is egyben. Együttese 2008-ban már bemutatkozott a magyar közönségnek, de Csehországban már korábban is az egyik legismertebb akusztikus világzenei formációvá vált. Dalaikban, zenéikben elsősorban a Dél-Morvaországba is átnyúló Beszkidek-hegység 17. századi népi hőseinek balladái elevenednek meg, amelyek sokaságát Ladislav Nezdaril költő öntötte formába, és az együttes névadója zenésített meg. Más szerzeményeikben az érzelemdús morva népzene elemeit ötvözik modern műfajokkal, olykor kimondottan rockos, néha jazzes finomságokba hajló alapokkal. Hívják őket a Beskidi Chieftainsnek, vagy a morva jetrotálnak, vagy mi nevezhetjük őket a cseh gimesnek. Hallgassuk a Dankó Rádióban Tomáš Kočkó és zenekara felvételét, ez a Velesú.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. 2017-be ugrunk vissza a következő dallal, akkor a portugál Salvador Sobral nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, néhány hónappal később pedig sikeres szívátültetésen esett át. Az Eurovízió óta megkapta a European Border Breakers díjat is, de betegsége miatt nem tudta azt személyesen átvenni. Salvador azt mondja, ő mindössze énekel, és mindez a szívéből jön, még ha ami ott dobog benne, már nem feltétlenül a sajátja, az már egy új szív. Minden nap jobban érzi magát, de tudja, hogy a gyógyulása hosszú időt vesz igénybe. A testvére Luisa által írt nyertes dallal egész Európában megismerték és megkedvelték, még a 2017-es év kulturális személyiségének is megválasztották egy szavazáson. Salvador Sobral az első győzelmet hozta meg hazájának, de sok más téren is szoros érzelmi kapcsolat köti Portugáliához. A nagy erdő tüzek idején például egyik lemezének teljes bevételét az ott élő családoknak ajánlotta fel, szükségük is volt a támogatásra. Hallgassuk most a nyertes dalt 2017-ből, Salvador Sobral énekel Portugáliából, ez a szerelem mindkettőnknek.

Világzenei magazinunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ezúttal egy hazaival folytatjuk. Jöjjön Szabó Balázs és az ő bandája. Balázs egy szemében dalszerző, énekes, multiinstrumentalista, zenész, bábszínész és mesemondó. A Suhancos zenekarból történt távozása után 2009-től már saját bandája élén énekel, gitározik, hegedül és kavalozik. Miközben gyerekkori álmát váltja valóra, hogy egyszer saját zenekara legyen. Rendszeresen és hivatásszerűen él két másik szenvedélyének, a táncháznak, illetve a bábszínészetnek. A magyar népzene, a rock, a pop és a funk határvidékein mozgó Szabó Balázs bandája 2018 tavaszán új lemezzel jelentkezett. A címe Rajtad felejtett szavaim. Ennek egyik dalát hallgatjuk most. Következik Szabó Balázs bandája, a dal a tanulhatatlan.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Agagatolú! Ó, oh, que arô!

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Szerbiából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban, egészen éjfélig. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Beutazzuk az egész földet. Igen színes világzenei kínálatot nyújtunk át hallgatóinknak, és sok hazai muzsika is megszólal. Ebben az órában biztosan játszik majd a Cimbali Band Danics Dóra közreműködésével szól egy dalt. Meghallgatunk egy világslágert, a Gypsy Kings-től a Volare feldolgozását, és a Budapest Bár is játszik majd az égigérő mozgó lépcsővel készülünk. Most pedig az óra elején szóljon a tambura a Balkánról, Szerbiából. Branko Jovanović muzsikája ez most a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Más énekkultúrából jött, ezért óriási kihívás volt csatlakozni a Danics Dórának, a Cimbali Band zenekarhoz. Az énekesnő, Unger Balázs, a zenekar vezetője szerint már azelőtt nagy Cimbali Band rajongó volt, hogy találkoztak. Erre bizonyíték a megismerkedésük is, hiszen a cimbalmos Danics Dórával még évekkel ezelőtt úgy találkozott, hogy egy rendezvényen kiderült, az énekes telefonján egy Cimbali Band sláger a csengő hang. Így amikor énekesnő nélkül maradt az együttes, emiatt az emlék miatt rögtön eszükbe jutott Dóra, és kiderült a közös munka során, hogy remekül tudnak együtt dolgozni. 2019-es lemezüket is az új énekes érkezésének lendülete jellemzi. Az Iram című koron különlegessége, hogy Balázs népzenei ihletettségű dallamaira Dóra írt szövegeket, megalkotva ezzel egy friss, közös zenei világot. Hallgassuk akkor, következik a Cimbali Band és Danics Dóra közös muzsikája 2019-ből, a címe Holnap után.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

Ez a Világzenei Magazin a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig a népek dalai. Következik most a Volare, a dal eredeti címe Kékre színezett kék, és mi más lehet rajta érteni, mint a gyönyörű mediterrán kék tiszta égboltot. A dal ismertebb címe a Volare. Ez a muzsika képviselte Olaszországot 1958-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon. A Volare-t Domenico Modugno adta elő, amiben a repüléshez hasonlító érzésként írja le, amikor a szerelmében lehet. A döntőben a fellépési sorrendben elsőként adták elő. A szavazás során 13 pontot szerzett, ami a harmadik helyig repítette a 10 fős mezőnyben. A latinos temperamentummal átitatott dal nem csak a mediterrán országokat hódította meg a szavazás során, de rávoksoltak például a németek és a belgák is. Teli találat lett a dal, a verseny történetének egyik leghíresebb slágere lett. Az énekest két Grammy-díjjal jutalmazták, később a Gypsy Kings dolgozta fel. A formáció egyik tagja azt mondta, mindig is a szíve vezette az éneklésben, és ez a szív vezette rá arra is, hogy feldolgozzák a Volare című klasszikust. Jól tették, hiszen fantasztikus sláger lett. Hallgassuk a Gypsy Kings zenéjét, egy igazi energikus örökzöld dalt, ez a Volare. Penso con sueño para sí.

A Dankó Rádió világzenei programját hallják, ez a Népek Dalai. Egy valódi Dream Team-mel, vagyis álomcsapattal folytatjuk. Rengeteg, meghatározó, a magyar könnyűzenében ismert zenész vett vagy vesz részt benne. Persze a Budapest Bárról van szó, amely annak idején egyetlen egy alkalomra alakult meg, ma pedig hol tartanak, eltelt rengeteg év és rengeteg fantasztikus koron készült. A zenekar alapítója Farkas Róbert azt mesélte, amikor 2007-ben elindították a projektet, nem is gondolták volna, hogy még akár egy évtized múlva is működni fog, sőt egyetlen koncertben sem voltak biztosak. Ő maga csupán azt akarta, hogy olyan énekesekkel dolgozhasson együtt, akik korábban cigányzenekarral még nem énekeltek, és számukra is kihívást jelentett, hogy másfajta hangszerelésben, másfajta hangzásban kell gondolkodniuk. Nos, amint látjuk, de főleg halljuk, azóta nagyon belejöttek, a közönség pedig imádja a meglepő és pergő dallamokat. A következő percekben Rutkai Borival szól egy Budapest Bár felvétel 2017-ből, ez az égig érő mozgó lépcső.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk világzenét itthonról.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Műsorunk ma is éjfélig tart, így ebben a szűk órában még kiváló világzenéket élvezhetnek az éjszaka lassan-lassan közepén. Például hallunk dalt egy nagyszerű libanoni muzsikustól, Ibrahim Maalouftól, ő leginkább trombitán játszik. Aztán szól zene Franciaországból, a Lozsótól, a dalban közreműködik az afrikai Jupiter and Aquas is. Illetve készülünk még egy dallal az Egyesült Államokból is, például a Nono Boy felvételével. Tovább jó rádiózást mindenkinek, most szóljon világzene itthonról, 2006-ból játszik a Csá. Alabán. A dalt

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Párizs játszik a világ egyik ismert trombitása, Ibrahim Maalouf, akinek 2024-es lemeze egyfajta visszatérés gyökereihez, egy bensőséges, személyes hangvételű utazás. A libanoni zenész családjának múltját dolgozza fel, és ezen keresztül globális üzeneteket fogalmaznak. A zene képes összekötni generációkat és kultúrákat, miközben reményt ad egy széthulló világban. A korongon kizárólag akusztikus hangszerek szólalnak meg, fanfárok, dobok, részfúvósok, mert Maalouf szerint ez az akusztikus hangzás képes visszahozni azt az örömöt és közösségi érzést, amit a túlmodernizált világban kezdünk elveszíteni. Egyébként a felvételek élőben vágások és utólagos módosítások nélkül készültek muzsikus társai közreműködésével. Ibrahim Maalouf zenéje mindig határokon átívelő volt, de ez a korong egy kicsit másképp sikerült. A zeneszerző most először mesél saját családjáról, örökségéről. Egy bensőséges, őszinte, megrendítő és felemelő lemez ez. Egyszerre tisztelgés és újrakezdés. Hallgassuk a kiváló libanoni trombitást, Ibrahim Maalouf és zenekarát, íme tőlük a Love Anthem, a szerelmi himnusz.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A francia Lojo kollektíva játszik nálunk már is. 2024-es lemezük egyik dalát hallgatjuk, amely a kontinenseket és korszakokat átívelő örökségük legjavát mutatja meg. Egyszerre merít a népek kollektív emlékezetéből, a nemzetek nyelveinek és dialektusainak mára elfeledett dallamaiból, miközben a költői szövegek a francia nyelvben teljesednek ki, megmutatva egy különös, többnyelvű, kreatív zenei bábeltornyot. A nem sokára hallható dalban közreműködik az afrikai Jupiter and Oakwes. A formáció frontembere Jupiter Bokonji sajátos stílus teremtett. Zenéjük egyszerre lüktet a kongói népzene őserejétől, miközben épp úgy megtalálhatók benne a funk, a rock és az afrobeat modern elemei. E sajátos hangzásvilágot a Bofinia rock jelzővel is illetik, utalva a ritmikus alapok és a melódiák különleges fúziójára. Nem véletlen, hogy a zenekar már számos nemzetközi fesztiválon lépett fel, és dolgozott együtt neves producerekkel és vendégelőadókkal. Most a Lojo-val készült közös munkájukat hallgatjuk tehát. 2024-es világzene következik, a címe Mandiego.
1: S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices.

Klasszikó Rádió. A világzenei színpadok egyik kedvence után folytatódik a népek dalai sok-sok különleges dallal.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy vietnámi-amerikai gyökerekkel rendelkező világzenésszel folytatjuk. Ő Julian Saporiti, aki Nono Boy néven hozta létre zenei projektjét. A nem sokára hallható Mekong Baby című dalban Julian a saját család történetéhez nyúl vissza. Édesanyja és nagymamája a vietnámi háború után menekültként érkezett az Egyesült Államokba. Ezt az esemény dolgozza fel többségon. A dalban archív háborús hangfelvételek, vietnámi népzenei motívumok és madárcsicsergés is hallható, amelyeket Julian egy hordozható szemplerrel vett fel egy oregoni természetvédelmi parkban. Az alkotásban közreműködik Thai Hien, egy idős vietnámi amerikai popénekesnő is, aki az előadó szerint az édesanyját és a nagymamáját szimbolizálja. Julian Saporiti eredetileg etnomuzikológusként kezdte a Nono Boy projektet, amelynek célja az ázsiai-amerikai közösségek elfeledett történetének bemutatása volt. Ahogyan ő fogalmaz, a dalok lehetőséget adnak arra, hogy ne csak elmeséljük a történelmet, hanem át is éljük azt. A Mekong Baby pedig éppen ezt teszi, nem csak visszatekint, hanem érzékelteti, milyen generációkon átívelő hatása van a háborúnak, a menekülésnek és az új otthon keresésének. Az identitás keresés, az emlékezés és a régi sebek begyógyítása mind-mind célja az előadónak és a most következő felvételnek. Hallgassuk akkor most Julian Saporiti projektjét. Ez a Nono Boy 2023-as világzene következik. A címe Mekong Baby.

under.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Én köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. Műsorunkat újra meghallgathatják a Média Klikken, ami egy alkalmazás is. Én pedig most búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Szabó Tamást hallották.

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.

Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának Húscsak prímását most kezdjük. Három olyan felvételt hallgathatunk hamarosan, melyek Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készültek. Az első Bányai Mártonnal és Ifjabb Berki Béla zenekarával 2022. decemberében Kiballagok a vasúthoz. Kalmár Tibor és Ifjabb Kalmár Tibor hallgatója után Huber Gyula és Maroshalmi Gyula andalgója szól, Csendesen csak csendesen. Kolostyák Gyulának Juhan János együttese muzsikál. Majd Kisangyal Ernő és Szalai László csárdását hallgathatjuk Csuti Csabától és Berki Péter együttesétől. Irigyelik, hogy én téged szeretlek. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

nélkül éljük majd a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehetne, csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha veszekedés világ, hú, nélkül éljük majd a világ. Amióta megígéztél szemettel, nem bírok a szerelmes szívemmel.

0: Ja is fészked rak majd virág, boldogat éljük majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőle, hogy arról az unokád is beszélhetne. Apuja is fészked rak majd virág, boldogat éljük majd a világ.
1: Hallgató Andalgó Csárdás és Friss szól a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Csóka, csóka, szürke csóka, 2016-ból énekel majd nekünk Kalina Enikő, és játszik Terék József zenekara. Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula Frisse előtt ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor verse szól, ami így egy csárdás lett, ilyen asszony való nékem. Jenei Gábornak majd maga a szerző, ifjabb Sárközi Lajos prímás muzsikál, aki átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját 2023-ban. Ő természetesen zenekarával együtt hallható. Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgóját Csík József énekli, és Varga Jenő zenekara játsza el Kék Balaton címmel, most pedig jöjjön Szirmai László és Horváth Péter hallgatója. Mi lenne, ha megpróbálnánk? Szász Kati következik, és Baranyai István zenekara.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Nagy Bajomit, Réf Fülöpit és Erdélyit hallgathatunk. Erdélyben 2016. július 1-én és 2-án jártunk, illetve tartottunk Dankó klubos koncertet Csíkszeredán és Kézdivásárhelyen. Tarnai Kis Lászlót halljuk nem sokára az Esteledik a faluban című dal előadójaként Lakatos Miklós zenekarának társaságában. Borzó Miska andalgóját Maros vize folyik csendesen címmel Újvári Marika énekli, akinek Nyári László zenekara játszik. 2023-as év magyar nótája szavazásunkon Réffi Lajos hamarosan hallható nótája 4. helyezett volt. Most Koltai Lászlónak és Csóka Gyula zenekarának köszönhetően hallható itt a Dankó Rádióban.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne a Hús csak prímás, folytassuk egy hallgatóval, és következzék az a prímás együttesével, aki 2025-ben lett a Dankó Rádió díjazottja, ő is cigányzenei díjat vehetett át. A prímás nem más, mint Szalai Antal, aki hamarosan Dócs Péternek muzsikál a Pécskai Cigány Soron címmel. Majd Szegletes udvar, Szerdahelyi János és Heródek Sándor csárdására kerítünk sort egy 1960-as felvétellel, melyről Utri Annát és Lakatos Vince együttesét halljuk.

Zöldre van a rácsos kapu festve, és a tilinkó nóta. Ez a két dal szól a folytatásban, a tilinkó nóta Cserkuti Sándor frisse. Éliás Tibor énekli majd el nekünk, és Bangó János zenekara játsza 2015-ből. Előtte azonban jöjjön még a Csárdás, Bódi Józseftől és Boros Lajos zenekarától.

besorozott, besorozott, mégis katonának. Nem vitettem semmit a zsarnak.

0: esküvőre holnap más kíséri.
1: Itt vagy velem. Sírdogál az őszi szél, pipiros a pipacs virága, szép a szőke, szép a barna. Ezekkel a nótákkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását. Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor frissét nem sokára Miklóssy József énekli el, akit azonban még megelőz egy 1974-es felvétel, mely Gergely Annával és Fehér Sándor zenekarával készült. Lányi Géza és Pósa Lajos csárdása előtt Leszler József és Bicskei Dániel andalgója szól, Hajnal Nikolett és Hankó József zenekarának tolmácsolásában. Most pedig jöjjön a hallgató Zsákai Ferenc és Bétót Magda dala. Bétót Magda lesz az előadó Ledvai Csócsi Jenő együttesével.

szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Besenyei Ferenc énekli el Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását 1990-ből, a művész úrnak pedig Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Előtte archív felvételről Rózsa S. Lajost hallgathatjuk, a Csárdában szól a nóta és azt a kutyafáját címmel. Most pedig jöjjön Kókai István hallgatója. Kezdődik a Piros Pünkös napján Nográdi Tóth Istvántól és Puka Károly zenekarától.

ne lássák, hogy kicsiratok magamra. Jegykendőjét másnak adta, de én azért nem búcsulok miatta. Hossza-hossza, vesze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy kicsiratok magamra. Kaplárosné csókolom a csókos száját, rakjon ide 10 litert a javából. Még ma este kirúgom az asztal lábát, elaltatom szívemet a porától. Templom járó, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Veszekedett teli hangos, jó kedvem van, hogy a búvott állatomat levássák.

0: Ma voltam, ezután se kell nékem az imádság. Veszekedett teli hangot, jó kedvem lesz, hogy a búvatnál komat ne látsam.
1: Kedves hallgatóink, ez volt már a Hús csak prímás. Valamennyi kollégám nevében búcsúzom Önöktől, és szívből köszönöm, hogy ma is minket választottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió Hús csak prímását hallgatva. Úgy még sose volt, és Simongáti lányok címmel Szántó Ferenc, valamint Kutor Ferenc dala szól még itt a végén. Egy váli Dankó klubos felvételt hallunk, mely Miskolci Balogh Zoltán zenekarával készült. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Két akkor Tordason élő zenész. Jó estét kívánok! Két akkor